Rob.

0: Jó napot kívánok, tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés őszi ülésszakának 6. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Sóti Anikó Zsuzsanna és Kovács Sándor jegyzők lesznek a segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Tisztelt Országgyűlés, napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője, Ki gondol a magyar munkavállalókra címmel. Frakcióvezető úr, Öné a szó 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Szeretném megkongatni a vészharangot a dolgozó magyarok érdekében. Az elmúlt hónapokban a választások óta a kormány sorban jelenti be, hogy milyen beruházásokat állítanak le, és természetesen az elfogadható, akceptálható, hogyha korrupciót gyanítanak, túlárazásokat gyanítanak, de gondoljanak azokra, akik a tényleges munkát végzik. Gondoljanak azokra az alvállalkozókra, azokra magyar cégekre, akik építették az országot az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben is, és akik gyönyörű munkát végeztek. Most ők is bajba kerülnek. Mindenki tudja ma már az országban, hogy októbertől kezdődően egyre nagyobb bajban lesz az építőipar, egyre nagyobb bajba kerülnek azok a cégek, ahol magyar munkavállalókkal, magyar tőkéből dolgoznak és építenek. És hagyd mondjak egy konkrét példát, és erre szeretnék is egy konkrét választ kapni valamelyik illetékes minisztertől, vagy a miniszterelnök úrtól. Itt van a Hausmann program, ami azt gondolom, hogy megint egy közös pont kellene, hogy legyen, hiszen ez egy gyönyörű szép program, egy gyönyörű szép elgondolás, hogy a budai várat, a magyar örökséget újra láthatóvá tenni úgy, ahogy az eredeti formájában, eredeti állapotában volt. A kritikákra pedig csak annyit szeretnék mondani magával az elképzeléssel kapcsolatban, hogy aki szerint nem ildomos akár régi képek vagy tervrajzok alapján visszaépíteni egy település örökségét, az menjen el mondjuk Varsó belvárosába vagy Dresda belvárosába, és ugyanezt fogja majd tapasztalni. Szerintem ez egy üdvözlendő és jó elképzelés volt, amelynek legalább két szempontból is haszna van Magyarországon. Az egyik egy gazdasági haszon, hiszen ma is már a GDP körülbelül 10%-át a turizmus teszi ki, és igenis jó az, hogyha egy turista eljön, és mondjuk nem csak a buli negyedbe megy el mondjuk aztán részegen randalírozni reggel a nagykörúton, hanem elmegy és rácsodálkozik az országház mellett mondjuk a budai vára. És legalább ennyire fontos mellette a nemzeti öntudat erősítése, fontos számunkra, magyarok számára, és mondjuk a gyermekeink számára, hogyha elmennek mondjuk Budapestről a világ más nagyvárosaiba, akkor csak legyincsenek, hogy hát ennél szebb a mi fővárosunk. Ezért is tartottam ezt egy jó programnak, és ezért hallottam megdöbbenve azt, hogy önök le akarják állítani ezt a programot, vagy legalábbis részben le akarják állítani. Szeretnék erre egyértelmű választ kapni a kormánytól, hogy ez mit jelent. Átvilágítást, korrupciógyanús ügyet kivizsgálását, vagy túlárazást kivizsgálását, vagy a teljes program leállítását. Ez szerintem fontos még most az elején tisztázni. Illetve szeretném azt javasolni önöknek, hogy még a vizsgálatok közben is fontolják meg azt, hogy akár újra tárgyalják, akár azzal a kivitelezővel, aki jelenleg is dolgozik ezen a projekteken, újra tárgyalják ezeket a projekteket. Ha túlárazásról van szó, persze tegyenek fejlentést, de akár fizessen vissza a kivitelező a pénzből, és folyjon tovább a kivitelezés, hiszen a tényleges munkát végző magyar alvállalkozókat nem szabad büntetni, és Magyarországot sem gondolom, hogy szabad büntetni. De nem csak a vállalkozók, és nem csak az építőipar kezd bajba kerülni a sok leállított beruházás miatt, hanem legalább ennyire fontosnak tartom a magyar munkavállalók helyzetét. Én azt látom, hogy jelenleg két irányból is nagyon komoly fenyegetés érkezik a magyar munkavállalók irányába. Az egyik a magyar bér kérdése, a másik pedig a modern kor, 2026-ban vagyunk, tehát a mesterséges intelligencia elképesztő módon felgyorsult fejlesztése fenyegeti ma már a magyar munkavállalókat, és erről szeretnék hallani a kormánytól egy konkrét mesterséges intelligencia stratégiát, illetve a bérfejlesztéssel kapcsolatban. Nem azt várom, hogyha éppen a szociális szféra dolgozói tüntetnek, akkor adhok mondanak nekik valamit, vagy hogyha a rendvédelmi dolgozók megkérdezik, hogy mi lesz az ő béremelésükkel, akkor arról beszélnek, hogy talán majd jövőre, meg a következő években, mert hát most nincsen pénz bérfejlesztésre. Ezzel kapcsolatban rendkívül ijesztő volt mondjuk két miniszter korábbi nyilatkozata, az egyikük a pénzügyminiszter, aki azt mondta, a vándorgyűlésen nemrégiben, hogy szerinte a magyar bérek eltúlzottan magasak, ez egy irány lehet a kormány részéről. A másik pedig Vitézy Dávid miniszter úr néhány hónappal ezelőtti nyári nyilatkozata, már nem először beszélt csodálattal az önvezető autóktól, ugye a mesterséges intelligencia, illetve az önvezető technológia együttesen, például Budapesten több ezer család megélhetését veszélyeztetheti, akik például taxiznak. Erről is szerintem kell beszélni, hogy mi lesz velük, hogyha önök önvezető taxikat szeretnének, mint most már egyre több városban világszert, akkor mi lesz a budapesti taxisokkal, mi lesz például azokkal, nyilván nem csak őket érinti, rengeteg munkakört és egyre több munkakört fog fenyegetni majd akár a mesterséges intelligencia, tehát konkrét terveket, akár átképzésekről, egyebekről várunk majd önöktől, még ezeket nem kaptuk meg. Köszönöm szépen.
0: A kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök úr válaszol, megadom a szót 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr. Igyekeztem jegyzetelni, mert eléggé széttartó, de mégis széttartó dolgokról beszélt, de mégis egy témában. Ezért érdemes frakcióvezető úr bent maradni esetleg a parlament plenáris ülésén, miután elmondta a szokásos napi rend előtti felszólalását, mert akkor hallhatta volna tegnap. Ugye tegnap mondta el a miniszter úr egészen rész, akkor nem kérdezte volna meg, vagy nem vezetné félre a saját szavazóit. Tanács Zoltán miniszter úr egészen részletesen elmondta, amennyire az időkeret lehetőséget adott a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kormányzati cselekvési tervet, pontokban megválaszolta ezeket a kérdéseket. Nyilván ez egy rendkívül fontos és a következő éveket, évtizedeket alapjaiban meghatározó kérdés. Nem mondom, hogy probléma, mert hogyha jól csináljuk és felkészülünk rá, akkor Magyarország ebből a változásból, ebből a legújabb ipari forradalomból győztesen kerülhet ki. Erről rengeteget fogunk beszélni, és a miniszter úr nem csak beszél, hanem ki is dolgozzák az ezzel kapcsolatos irányt, és ezt itt tegnap ismertette, úgyhogy nem igazán értem, hogy miért tette fel a kérdést. Ha részletesebb információkra van szüksége, akkor a miniszter úr szerintem már rendelkezésre bólogat, úgyhogy bármit meg tud kapni. Én nagyon kérem, tisztelt frakcióvezető úr, hogy ne vezesse félre a magyar embereket a béremelések kapcsán. Világos a kormány kommunikációja, annak ellenére, hogy az ön mellett ülő képviselők és az előző kormány éveken keresztül magára hagyta az ön által is említett ágazatokat, legyen szó rendvédelemről, legyen szó szociális ágazatról, gyermekvédelemről, noksos dolgozókról, vagy éppen egészségügyi szakdolgozókról, miközben önök itt ültek a parlamentben, és nem követelték folyamatosan a béremelést. Eközben a Tisza kormány a költségvetés kivéreztetett állapota ellenére, mert hogy van ilyen frakcióvezető úr, hogy költségvetési egyensúly és annak hiánya, jelentős béremelést fog adni ezekben a szektorokban. Azt is mondhatnánk, hogy évek óta nem látott nagyságú béremelést, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez sem elegendő, ahogy elmentem, valóban kimentem, és egy pillanatig sem sajnálom, hogy kimentem a demonstrálók közé, és személyesen elmondtam nekik az álláspontunkat. Azt egy kicsit sajnálom, hogy a szakszervezeti vezető az nem akart bejönni, vagy vezetők nem akartak bejönni, tárgyalni, miközben a miniszterelnök, az illetékes miniszter, államtitkárok és helyettes államtitkárok várták őket felkészülten egy tárgyalásra, de hát ami késik, nem múlik. Mindenesetre én most is kimennék, és tudom, hogy önnek ez szokatlan, lehet, hogy ön nem menne ki, lehet, hogy a fideszes miniszterek soha nem mentek ki demonstrálók közé, sőt inkább megpróbálták ellehetetleníteni őket, megfélemlíteni őket, nálunk ez kicsit másképp van. Szóval annak ellenére, hogy milyen gyalázatos állapotban hagyták, adták át a költségvetést, szinte soha nem látott költségvetési hiánnyal, elszabadult államadósággal, teljesen felesleges költésekkel, visszautalok a 23 ezer milliárd forintra, amiről tegnap egyébként beszéltünk, ennek ellenére le lesz béremelés, de azt is tudjuk, a kormány minden tagja tudja és átérzi, hogy ez csak egy út eleje. Szükség van akár a rendvédelemben, akár más ágazatokban egy olyan legalább középtávon kiszámítható béremelési struktúrára, hogy lássanak elő az emberek, a fiatalok, hogy jöjjenek egészségügyi szakdolgozónak, jöjjenek a szociális területre, gyermekvédelemben, hiszen mindegyik területen munkaerő hiány van, amikről ön beszélt. Beszéltünk olyan múltkor a rendvédelemről, hogy hány ezer rendőr hiányzik, de ugyanezt el tudnám mondani a szociális ügyekért felelős miniszter, az oktatási miniszter, az egészségügyi miniszter és a belügyminiszter is. Úgyhogy dolgozzunk ezen, tisztelt frakcióvezető úr, és valóban vannak helyek, ahol megszűnnek munkahelyek. amiket most ráolvas a Tisza kormányra a Fidesz frakció, azok olyan munkahelyi megszűnések, gyárbezárások, amik már folyamatban voltak, és egyébként tudottak voltak az előző kormány alatt, csak akkor valahogy nem követelték ilyen nagy hangon az intézkedést, és mondhatnám, hogy semmit nem tettek. Hogy esetleg megpróbálják, valóban szégyen, ahogy Novák előtt mondja, hogy megpróbálják megakadályozni ezen gyárak bezárását. Én pénteken megyek egyébként Bükre, a Nestlé az egyik legnagyobb új üzemét nyitja meg, tehát igenis vannak fejlesztések, vannak jó üzemek, és azt is el kell mondani, ez például már még az előző kormány alatt indult el ez a fejlesztés, én nem szeretnék kettős mércével mérni. Hausmann tervről beszélt még a frakcióvezető úr. Szerintem Vitézy Dávid miniszter úr rengeteget beszélt arról, ön is említette a korrupciót, az elképesztő túrázásokat. A pénzügyminiszter úr részletesen elmondta a költségvetés kivéreztetett helyzetét. Azt is elmondtuk, hogy hány olyan épület épül, ami lehet, hogy kívülről szépnek tűnik, de egy patyomkin vasbeton épület, mindenféle funkció nélkül, mert úgy kezdtek el építkezni a nagyvezér édes álmait teljesítve, hogy egyébként 100 milliárdokat locsoltak rá, semmilyen funkciót nem telepítettek, ezeket nekünk összességébe kell vizsgálni, de természetesen igaz abban, hogy az alvállalkozókra gondolni kell, akikkel mi beszélünk, mindenki örül, hogy fel fognak szabadulni, és akár fővállalkozóként is tudnak majd dolgozni, fele olyan áron, vagy harmad olyan áron, még mindig nyerességgel, mint eddig. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
0: Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett dr. Juhász Hajnaka, a KDNP képviselője. Még sokat teendő, mire gondolhatott Ursula von der Leyen címmel? Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
3: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Szerintem két hagyományt érdemes lenne visszahozni a magyar parlamentbe, ez 16 évig jól működött. Egyrészt az, hogy a parlament ellenőrzi a kormányt, a miniszterelnököt és a minisztereket, mi teszünk fel önöknek kérdéseket. Ismeri kellene a hatályos szabályozás, másrészt pedig hozzuk vissza a külpolitikát és az uniós ügyeket a napirend előtti felszólalásokban. Miniszterelnök uram, ami éjszaka történt, az azt gondolom, hogy olyan diplomáciai következményekkel is járhat, amit egyelőre nem tudunk megbecsülni. Mi vagyunk az az ország, aki nagyjából 2 héten belül összeveszett Oroszországgal és Ukrajnával is. Ugye kiutasították az orosz diplomatákat, most pedig éjszaka ön minősíthetetlen stílusban válaszolt az ukrán külügyminiszternek. Én azt gondolom, hogy azért azzal legyünk tisztában, hogy Ursula von der Leyen kifejezett elvárása és a bizottság elvárása, hogy az orosz energiahordozókról le kell jönnie a magyar kormánynak. De ebben a jelenlegi helyzetben hogy mondhatja azt a külügyminiszter asszony, hogy még egyszer nem beszélt az orosz kollégájával? Ha az energiabiztonságunk nehéz helyzetben, ez ki fogja önöknek felvenni a telefont? És ha már a C8-nál tartunk, miniszterelnök úr, akit Czeber Roland, az ön testvérének nevezett, ott volt, tehát akkor igazából képviseltek minket a kárpáti C8-on, hogyha jól értesültek vagyunk. De érdekes Ursula von der Leyen múlt heti éves beszámolója. Ugye itt azt mindenképpen kiemelte, hogy hazánk visszatért Európa szívében, már csak az a kérdés, hogy a brüsszeli iskolapadra tértünk-e vissza, vagy pedig, köszönöm, ha megtisztel a figyelmével, mi a kérdés? Ja, kötelező kérdés feltennem önnek. Azt gondolom, hogy van még 3 perce, miniszterelnök úr, ha megengedi, eldöntöm, hogy a kérdést mikor teszem fel. Ugye Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy folytatni kell Ukrajna vonatkozásában a háború kérdését, a fegyverszállítást, és akkor valóban itt felvetődik az a kérdés, hogy ha ön oly sokat dicséri a néppártot, ugye, amihez most már szívvel, lélekkel kapaszkodnak, a néppárt politikája egyértelmű. Folytatni az oroszokkal szembeni háborút, a migráció pártiság egyértelmű, a gender lobby, a közös adózás, és természetesen Ukrajna gyorsított felvétele, ugye? És akkor beszéljünk egy kicsit az Európai Unióban zajló folyamatokról. Elnök asszony, megköszönném, hogyha egy kicsit fegyelmezettebbé tenni a Tisza frakciót, mert folyamatosan beszélnek. Hány országban lesznek választások, miniszterelnök úr? Ugye például Franciaországban lesznek választások, ugye ami hozhat egy fordulatot. És mi zajlik Németországban? A kancellár széke enyhén szóval bizonytalanná vált. A külpolitikai helyzet nagymértékben változik, és nem a néppártnak fog kedvezni. Kifejezetten patrióta erősödés fog megvalósulni az elkövetkezendő időszakban, és a Tisza kormánynak válaszolnia kell az Európai Bizottság elvárására. Múlt héten hallgattuk meg az Európai Ügyek Bizottságában azért nagykövetet. Egyértelművé tette, hogy a migrációs paktum jelenlegi formájában változatlanul végrehajtást vár el minden tagállam részéről. Ezt Ursula von der Leyen kifejezetten kiemelte, hogy a migrációs paktum végrehajtását elvárják a tagállamoktól. Ugye azt is hangsúlyozta, hogy nagyon jól halad a jogállamiság kérdésköre. Nos, valóban önök sikeresen az uniós források árát meg is fizettetik a magyar emberekkel, mert hogyha ez a jogállamisági haladás a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy köztársasági elnököt le lehet váltani, a ciklust korlátozni lehet a képviselők tekintetében, le lehet váltani az alkotmánybírókat, akkor Ursula von der Leyen elvárásait a Tisza kormány tökéletesen teljesíti. És higgye el, fel fogom tenni az utolsó egy percben azt a kérdést, amelyre előbb-utóbb a Tisza kormánynak válaszolnia kell. Mert az a Tisza szavazóit meg fogja osztani. A néppártból nem véletlenül lépett ki a Fidesz és a KDNP. És az önök EP képviselője hazudott, mert azt mondta, hogy kizártak minket. Nem, mert ez a néppárt nem az a néppárt, ami volt. Ez a néppárt abszolút emigrációpárti, bevándorlókat támogat. Nem, hogy a nemzeti kisebbségeket nem támogatja a néppárt, a nemzeti szót kell venni, amikor tárgyalunk velük, csak a kisebbségi jogokat támogatják, pontosan azért, hogy az őshonos kisebbségekkel szemben egyenragúvá tegyék a bevándorlókat. Igenis akarja a néppárt, hogy ők gyorsított formában támogassák Ukrajnának a csatlakozását. Lehet itt szép szavakat mondani a Nyugat-Balkán bővítésről, de az elmúlt 16 évben az Orbán kormány volt az, amely emellett következetesen kiállt. És akkor hangozzon el ez a kérdés. De hát, ha végig beszélgetnek, akkor nehéz lesz koncentrálni. Hogyan fogjuk megkapni úgy az uniós forrásokat, hogy ne áldozzuk be energiaszuverenitásunkat és a mai törvényjavaslat, ami behozza a gender lobbit? Na, pontosan erről beszélünk. Azt a gender lobbit, amit ugye a bizottság ver önöktől. Köszönöm szépen, megtisztelően.
0: Megadom a szót. Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Én tényleg nagyon koncentráltam. Igyekeztem figyelni, hogy pontosan miről beszél a képviselő asszony, de szerintem nem csak nekem nem sikerült. Ha úgy gondolja, hogy egy ilyen YouTube-os, ilyen értelmező műsort szeretne indítani, arra megfelelő lenne mindenképpen, de ön itt mindenről beszélt annak az ellenkezőről, és egy mondatban háromszor mondott saját magának ellent. Egyrészt számon kérte a Tisza kormányt, hogy egy szuverén ország kormányához méltóan cselekszik és kiáll a magyar érdek mellett, és hogyha adott esetben külföldi országok, lett legyen az Ukrajna, Oroszország, vagy éppen más országok valótlan dolgokat állítanak, akkor ezt a magyar miniszterelnök szóvá teszi. Ugyanakkor utána elmondta, hogy csak a Fidesz vagy az Orbán kormány állt ki a Nyugat-Balkánért. Megkérdezhetném, hogy sikerült, milyen eredménnyel jártak. Úgy kiálltak, hogy Szerbia 15 év alatt próbált csatlakozni, és 6-ból 2 klasztert sikerült megnyitni, azt sem az Orbán kormánynak köszönhetően. Aggódott ön itt az energiáért, a gender lobbyért, a gyerekekért, uniós pénzekért, miközben önök leszavazták folyamatosan az uniós pénzek hazahozatalát. Szóval van egészen elképesztő, de hagyd menjek az ember a néppártról. Azt mondta a képviselő asszony, hogy a néppártból a Fidesz ezért és ezért lépett ki, de azt már elhallgatta, hogy amikor a Fidesz már rég kilépett, és amikor a néppárt már egy kicsit elmozdult, és ott volt Ursula von der Leyen, akkor egyetlen egy magyar képviselő maradt a néppártban éveken keresztül, Hölvényi György, a kereszténydemokrata. Éveken keresztül kellesen felesleges belehazudni az emberek szemébe. Az önök képviselője a legutolsó pillanatig ott ült az Európai Néppártban, az Európai Néppárt megbecsült tagjaként. Ismerem jól személyesen Hölvényi Györgyöt, büszke is volt rá, és sajnálta, hogy el kellett hagynia az Európai Néppártot. Ön felsorolhat rengeteg mindent az Európai Néppárttal, pontosan tudja, csak félre akarja vezetni a nem létező szavazóit, hogy az Európai Néppárt egy pártcsalád, több tucat párttal, minden európai uniós tagállammal, és széttartó álláspontok voltak. Ön elmondhatja megint Ukrajna gyorsított csatlakozását, miután az előző mondatában arról beszél, hogy miért válaszoltam egyébként az ukrán külügyminiszter nem bántó és igaztalan szavaira.
1: miközben pontosan tudja, hogy benne van a programunkban, és következetesen képviseljük, hogy elutasítjuk a gyorsított csatlakozást. Ahogyan katonákat sem, férfiakat sem vittek, magyar férfiakat a frontra, ahogyan ők hazudták jó KDNP-sként vég a kampányban, úgy gyorsított csatlakozás sem támogat a Tisza kormány, mint ahogy a magyar emberek jelentős többsége sem. Mindenhol elmondtuk nyilvánosan, bent zárt ajtók mögött, ebben is különbözünk a KDNP-től, hogy ugyanazt mondjuk bent is és kint is, nyilvánosan és zárt ajtók mögött is, hogy nem támogatjuk, hogy egy érdemalapú csatlakozási folyamatot tudunk támogatni, ugyanúgy, mint a nyugat-balkáni országoknál, ahol egyébként nem mindig így jár el az Unió, és ezt mindig szóvá tesszük, még akkor is, hogyha olyan országokról van szó, amelynek a vezetésével politikailag szinte semmilyen módon nem tudunk azonosulni, mert pontosan tudjuk, hogy az ott élő magyar kisebbségek, magyar honfitársainknak a helyzete mit követel meg. Úgyhogy mindig is következetesen kiállunk. Én nagyon sajnálom, hogy önöknek ez újdonság. Nagyon sajnálom, hogyha folyamatosan félre akarja vezetni az embereket. Nagyon sajnálom, hogy meglepő önnek, hogy tényleg egy szuverén ország külpolitikája folyik. Gondolom sajnálja, hogy már nem járnak ki orosz hekkerek kibe a magyar külügyminisztérium épületébe. Gondolom már azt is sajnálja, hogy nem haverok, tesókák kapnak diplomata útlevelet, vagy különböző oligarchák, akik közül most éppen vannak előzetes letartóztatásban. Másképpen működik, kedves képviselőasszony, a külügyminisztérium. És ha már Ceber Rolandot említette, nem tudom, hogy milyen összefüggésben, de felhívom a figyelmét arra, hogy Ceber Rolandnak, akit önök következetesen ukrán kémnek neveznek, szinte minden volt fideszes külügyi vezetővel van fényképe, mosolygós fényképe, például Magyar Levente külügyminiszter helyettes úrral, őt is a barátjának nevezte. Úgyhogy szerintem egy kicsit több óvatosság. Köszönjük, hogy aggódik egyébként a magyar szuverén külpolitikáért, bár nem biztos, hogy tudja, hogy pontosan mi az, de legalább ebben a 4 évben most meg fogja látni. És ha már a végén a gyermekvédelmi jogszabályt említette, akkor szeretném megkérdezni, hogy ezek szerint akkor a KDNP ma, vagy amikor a szavazásra sor kerül, le fogja szavazni a magyar gyermekek sokkal-sokkal szigorúbb védelmét. Ezek szerint ön, Juhász Hajnak a képviselő, KDNP-s képviselő le fogja szavazni a kórházban hagyott több száz csecsemő helyzetének a rendezését. Ön ezek szerint a magyar gyermekek ellen fog szavazni, és még büszke is rá. Én azt tudom mondani, ha tényleg így tesznek, és a KDNP és a Fidesz leszavazza a magyar gyermekek védelméről szóló törvényjavaslatot, akkor szégyeljék magukat jobban, mint eddig. Ez nem fenyegetés. Ha így tesznek, szégyeljék magukat. Köszönöm szépen.
0: Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Hortai Olivér, a Fidesz képviselője. Honnan lesz energiánk és mennyiért címmel? Megadom a szót 5 perces időkeretben. Parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim. A tegnapi ülés napon egy korrekt szakmai párbeszéd alakult ki Kapitány István miniszter úrral, amelyben választ kaptam egy korábbi kérdésemre, és ezen felbuzdulva úgy döntöttem, hogy némileg módosítok az eredeti terveimen, és ma is egy olyan ügyet tennék az asztalra, ami ugyan korábban már fölmerült itt a parlamentben, de még nem kaptam rá választ, ugyanakkor húsba vágó a magyarok szempontjából. Ez a lakossági gázárak jövőjének a kérdése. Már csak azért is, mert az elmúlt napokban, hetekben azt tapasztaltam a személyes beszélgetésekben, a lakossági fórumokon, hogy érdekli és aggasztja az embereket az, hogy valamiféle változás lesz a rezsitarifákban, a gáztarifákban. Egy úr néhány napja konkrétan úgy fogalmazott, hogy ahogyan a Tisza 480 forintos árplafonra és adócsökkentésre vonatkozó követeléséből 5000 forintos dízelár támogatás lett, úgy a rezsicsökkentés fenntartására vonatkozó ígéretéből is gázáremelés lehet, ettől tartott. És valóban vannak aggasztó körülmények. Az egyik ilyen, hogy a Tisza megváltoztatta a fogyasztók tájékoztatásának a gyakorlatát. Korábban a nyári időszakban rendre megjelent az a rendelet, ami rögzítette a jövőbeli gáztarifákat, és ezek nyomán a szolgáltató publikálta július végén, augusztus elején, jó pár héttel a fűtési időszak kezdete előtt, hogy a fogyasztóknak a következő évben mekkora gázárakkal kell majd szembesülniük. Ez idén nem történt meg. Kapitány István miniszter úr egy augusztus 17-i Facebook posztjában leírta, hogy szerencsére Magyarország gázellátása mennyiségi oldalról biztosított, ugyanakkor a gázbeszerzések költségei csak az idei év végéig vannak fedezve, és ahogyan az európai piacon a helyzet egyre nehezebbé válik, ez a költségek emelkedését vetíti előre, és arra is utalt, hogy a nap végén mindig a magyar családoknak és a vállalatoknak kell ezeket a terheket viselni. Az elmúlt időszakban, az elmúlt napokban sok vita volt itt a parlamentben is az orosz gáz kitiltására vonatkozóan. Látom, hogy eltérnek a vélemények, de azt rögzíthetjük, hogy ha erre sor kerül, akkor az a beszerzési költségeket csökkenteni semmiképpen sem fogja, hiszen a legnagyobb beszállítóról van szó. Az elmúlt napokban, hetekben nagyon óvatos nyilatkozatok születtek a tiszás képviselők részéről a rezsicsökkentés jövőjére vonatkozóan. Itt a parlamentben sem kaptam egyértelmű választ arra vonatkozóan, hogy mi lesz a gázárakkal jövőre, és meggyőződésem, hogy ez a bizonytalanság, ez káros. A magyaroknak joguk van tudni, hogy mire készüljenek, már csak azért is, mert ez nagyon sokakat érint. Magyarországon 2,5 millió háztartás használ gázt, ami mintegy 6 millió embert jelent, és tudjuk, hogy egy átlagos magyar háztartás kiadási szerkezetében, büdzséjében a fűtési költségek, a gázszámlák meghatározó tételt képviselnek. Ma minden magyar háztartás 102 forintért juthat egyetlen köbméter gázhoz az évi 1729 köbméteres sávhatárig, és az a fölötti mennyiség után 767 forintot kell fizetnie. Arra szeretném kérni a tiszás képviselőket, a kormányt, hogy segítsen tiszta vizet önteni a pohárba és eloszlatni az ezzel kapcsolatos aggodalmakat, és válaszoljon arra a kérdésre, hogy vállalja-e, hogy a jövő évben fenntartja ezeket a tarifákat, változatlan formában fenntartja a rezsicsökkentési programot, az érintettek széles körét, hogy mindenkire vonatkozik ez, a sávhatárt, ezeket a tarifaszinteket, vagy valamiféle változtatást tervez. És hogyha változtatást tervez, akkor azt kérném, hogy osszák meg velünk, hogy milyen változásokra kell, hogy felkészüljenek a magyar háztartások. A választ előre is nagyon köszönöm.
0: Megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak, 5 perces időkeretben parancsoljon.
5: Elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A kérdése, honnan lesz energiánk és mennyiért ára redukálódott, itt úgy tűnik a beadás óta. Hát elég értetlenül állok azelőtt, hogy ilyen vehemensen teszi fel a kérdéseket az árral kapcsolatban. Ez egy fontos dolog egyébként, hogy az árról beszéljünk, csak azt azért megkérdezném, hogy akkor, amikor Szijjártó Péter 300 euró per megawatt óráért vásárolt gázt, minden hatástanulmány minden nélkül, ön, mint a századvég elemzője, hány Facebook posztot tett ki, hol kérte meg, hol kérdezte meg, 300 euró. Ön nem dolgozott még az energiaiparban, de a századvégben, amit a Fidesz nyilvánvalóan elég szépen finanszírozott, dolgozott, mint elemző, ön tudja, hogy ez az átlagárnak a hatszorosa. Az átlagár hatszorosán sikerült a volt külügyminiszternek vásárolni a gázt, minden indok nélkül, ez egy másik lélegeztetőgép botrány, de nem láttam akkor, kedves Hortai képviselő úr, az ön Facebook bejegyzését, vagy bármi kérdését. Nem láttam. Miért van ez? Akkor se láttam, amikor az MVM többet költött foci csapatokra, mint a paksi erőműre. Arra a paksi erőműre, amelyik majdnem leállt, mert önöknek nem volt 10 milliárd forintjuk arra, hogy a hűtőszivattyúkat a megfelelő szintre levigyék. Többet költött az MVM az elmúlt 4 évben, mint az összes hűtőszivattyú projekt lett volna. De nem látom, hogy ön egyszer is a Facebookon kampányolt volna. A 222. helyről beküldték ide magát ide a parlamentbe, hogy csúsztasson. Tehát arról van szó, hogy minden, amit csinál, minden, amit kommentál, az csúsztatás, semmi alapja nincs annak, hogy ezeket a kérdéseket öntől kapjuk meg. Van a frakcióban egy-két kollega, akinek nagyon nagy örömmel válaszolnék a szakértői kérdéseire, de ne haragudjon, ezzel a Hintergrunddal én nem hiszem, hogy ön van ebben a helyzetben. Ettől függetlenül, tisztelve az önök, így van, ezért én válaszolok önnek. Először is a kőolaj és földgáz ellátásunk, mint ahogy beszéltünk, teljes mértékben biztosított. Ön erről is csúsztatott. Ezt is próbálta beállítani úgy, hogy egy mekkora válság lesz. Ezt most abba hagyta, úgy látom, mert megkapta az információt, ami egyébként publikusan elérhető információ. Most egy újabb témára megyünk át. Akkor vegyük át a gázt, hogyha már ennyire szeretett volna róla beszélni, és ez tényleg egy fontos kérdés. De nem mi vettünk 300 euró per megawattóráért, ami 2 milliárd euró költséget jelentett a magyar állampolgároknak az elmúlt években. 2 milliárd eurót. És ezek után önök, mielőtt átadták a kormányt, nem a gázévre biztosítottak pénzügyi fedezetet, ami októbertől októberig tart, hanem az év végéig. Önök tudták, hogy nem látták el, amit el kellett volna látni. A távhőre, ami megint csak gázzal megy, érdekes módon megkötötték ezeket a pénzügyi fedezeti szerződéseket. Ennek ellenére mi, amikor átvettük, megvizsgáltuk ezt, és elkezdtük az optimalizálást. Valamit ígérhetek önnek, kedves képviselő úr, kedves Hortai Olivér. Nem 300 euró per megawattóráért fogunk vásárolni gázt. Sőt, azt is el tudom mondani, hogy a piaci árnál kedvezőbben fogunk vásárolni gázt a magyar emberek számára. El fogjuk végezni, és elvégezzük folyamatosan azokat a feladatokat, amit önök, ahogy látom, elfelejtettek megvalósítani. Ezt is el tudjuk látni, de emellett még, ami nagyon fontos, az energiahatékonyság, az energiaszuverenitás a legfontosabb része a TISZA programjának. Energiahatékonysági programokat indítunk, tárolókat, ahogy láttuk, és tegnap is beszéltünk róla, az egyik interpellációmat el is fogadták ezzel kapcsolatban. Szélenergiát vezetünk be, a szélenergiát kihasználjuk, ezáltal csökkentjük a teljes árat Magyarországon, amiben az energia az állampolgároknak kerül. Ezt mulasztották el önök. Nem fektettek szélenergiába, nem fektettek tárolókba, 300 euró per megawattóráért vettek készletet, és sunyin betárazták, és azt gondolták, hogy senki nem fogja ezt meglátni. És ezek után ön föláll, és az emberek képviseletében megkérdezi, mi lesz az árral. Megmondhatom, mindent meg fogunk oldani, hogy a rezsicsökkentést fenntartsuk, és ezt ígérhetem önnek is, és a választóinak is. Köszönöm szépen!

0: napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett dr. Hallerné dr. Nagy Anikó, a Tisza képviselője, Fertőtó jövője címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
1: Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház. A Fertőtó évekig várt arra, hogy valaki azt mondja, elég volt. Ez Európa egyik legjelentősebb szikes tava, az UNESCO világörökségi területe már 25 éve, amelynek sorsa nem lehet néhány ember üzleti érdeke. Lassan felnő egy nemzedék, amelynek nincs saját emléke erről a csodálatos tóról. Egy nemzedék, amely nem tanult meg úszni a Fertőben, mert egyszer csak elvették tőlük. Ma azért állok itt, hogy elmondjam. Kezünkbe vettük ezt az ügyet, és dolgozunk azon, hogy a Fertő végre újra mindenkié legyen. Mi is történt itt az elmúlt 8 évben? Leégett cölöpházak, lezárt strand, szélnek eresztett vitorlás közösség, tájrombolás. Több mint 12 milliárd forint elszórt közpénz kézzelfogható eredmény nélkül, miközben egy kormány közüli várakozói kör, köztük természetesen Mészáros Lőrinc tovább gazdagodott. Ez a fertőparti beruházás mérlege. Hogyan jutottunk idáig? 2018-tól Barca Attila, térség akkori képviselője, volt ennek a beruházásnak a kormánybiztosa. Az ő aktív közreműködésével született meg az a terv, amely luxusszállodát, apartmanházakat vizionált egy Natura 2000 által is védett nemzeti park közepén. Minden megalapozott gazdaságossági előtanulmány nélkül. Amikor a helyiek, a szakemberek, a civil szervezetek, köztük a Greenpeace jelezték, hogy ez a léptékű beépítés nem fér össze a Fertő védettségével, a táj, a környezet, az itt élő emberek évszázados hagyományaival, az állatvilág, a természet működésével, a válasz nem a párbeszéd, hanem a támadás volt. A kritikákat rendre baloldali hazugságnak és osztrák érdekek kiszolgálásának minősítették. Közben mintegy 12 milliárd forint közpénzt vettek el a közösből. A cölöpházak korábbi tulajdonosai, akiknek szinte napok alatt saját költségükön kellett eltüntetniük a Fertőpart jellegzetes képét adó náttetős cölöpházaikat, a mai napig nem kaptak kártalanítást. A strandot lebetonozták, és a partot évek óta kerítés választja el tőlünk. Amikor a bíróságok, a kúria is kimondták, hogy a hatóság jogszabályt sértett, Barca Attila, mint a fertőtavi beruházásért felelős kormánybiztos, néma maradt. 2020-ban a Mészáros és Mészáros Kft. Nyerte el a projekt első nagy szakaszának kivitelezését, mintegy 9 milliárd forint értékben. A Mészáros csoport cégei a későbbi összesen 30-40 milliárd forintosra tervezett komplexum tendereire is rendszeresen befutottak. Ez a klasszikus neres beruházási séma. Egy védett természeti terület átalakítása egy szűk, kormányközeli vállalkozói kör haszna érdekében. 2022-ben a terület radikális átalakítása és a cölöpházak lebontása után a kormány gazdasági megszorításokra hivatkozva leállította a munkálatokat. A feltúrt, betonozott terület évekig érintetlenül állt, miközben mintegy 40 hektárnyi nádast is kiirtottak. Ez volt az az örökség, amit át kellett vennünk. Tisztelt ház, a Fertő ügye nem egy elszigetelt eset. Ez az ország vízkincsének, tavainak és élővizeinek védelméről is szól. Alaptörvényünk szerint a vízkészlet, a biológiai sokféleség, a nemzet közös öröksége, aminek megőrzése az állam és mindenki kötelessége. Amikor egy állami beruházás a saját törvényeit sem tartja be egy világörökségi területen, az nem csupán helyi ügy, hanem alkotmányos kötelezettség megszegése. A fejlődés nem egyenlő a betonozással. Egy tájat nem a beépítése tesz értékessé, hanem az, amit megőriz belőle a jövő nemzedékeinek. A megválasztásom óta azon dolgozom, hogy a Fertő magyar oldala újra az embereké legyen. Ennek jegyében szeptember 25-én, pénteken, Sopronban, a Közlekedés Beruházási Minisztériummal közösen mutatjuk be azokat az elképzeléseket, amelyekkel véglegesen rendezni kívánjuk a Fertőpart sorsát. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, hogy együtt írjuk a Fertő új fejezetét. Tisztelt ház! 8 évig hallgattuk az ígéreteket, 8 évig néztük, ahogy a semmiért fogy a közpénz. Ennek most vége. Visszavesszük, ami a miénk, mert a Fertőtó mindenkié. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: kormány nevében válaszol Perkányi Zsolt államtitkár úr, megadom a szót 5 perces időkeretben, parancsoljon.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony, köszönöm a szót. Nos igen, az autópálya koncessziókhoz nem mérhető volumenben, de a fertőtó hasonló szimbolikával mutatja meg, hogy hogyan is működött az orbáni maffia állam. Kiemelő rendelettel mindenféle szabály alul mentesült egy kiválasztott beruházói kör, lezártak egy strandot és természetvédelmi területet, azt munkagépekkel széttúrták, egy részét lebetonozták, majd az egészet bedöntötték, és azóta is úgy áll. Ennek mindenki vesztese volt, kivéve egy nagyon szűk kormány közeli, az előző kormányhoz közel álló kört. Ez az örökség, amit... Egészségügyi képviselő asszony. Ez az az örökség, amit a mostani kormánynak át kellett vennie, és amit világosan el kell választani attól, amik a Tisza kormánynak a tervei ezzel a csodálatos természetvédelmi területtel, a fertőtóval. Tehát mi egy elhagyott, elhanyagolt, elfelejtett beruházást örököltünk meg. A korábbi kormányzat fejlesztési koncepciójának kivitelezése ugye 19-ben kezdődött meg, ahogyan elmondta, azokkal a szimbolikus lépésekkel 2019-től, ami nem csak a természeti örökséget, de a világon egyedülálló cölöpházakat, épített örökséget is lerombolta. Talán soha nem fogjuk elfelejteni azokat a képeket, amikor civil aktivisták csónakokkal mentek arra a területre, be a cölöpházakhoz, és próbálták lehálózni, hogy legalább a szerencsétlen fecskéket megmentsék a munkagépektől. Nem mindig sikerült sajnos. A korábbi kormányzat, miután félbehagyta ezt a beruházást, egyszerűen magára hagyta és levette a napirendről az egész térség ügyét. A magyar fertőpart helyzete éveken keresztül rendezetlen maradt, és most is az. Valószínűleg nem tudtak volna belőle annyit lopni, mint egyéb másból. A Tisza kormány nem ezt a korábbi közpénznyelő megalomán gigaberuházási koncepciót fogja folytatni, hanem egy teljesen más léptékű és szemléletű beruházásban és fejlesztésben gondolkodunk, a térségieket bevonva, az önkormányzatokat és a civileket nem kihagyva ebből a folyamatból. A korábban lefolytatott széleskörű társadalmi egyeztetés eredményeként több mint 100 civil és szakmai szervezet véleménye áll a rendelkezésre, és ezekből rendkívül világos igény rajzolódott ki, a helyiek vissza szeretnék kapni a strandjukat, vissza szeretnék kapni magát a fertő tavat, szeretnének egyszerűen oda jutni a vízhez. Ez az evidencia, azt gondolnánk, hogy az, de évek óta már nem lehetséges. A közlekedési és beruházási minisztérium a korábbi megalomán elképzelés helyett, tehát egy visszafogott fejlesztési koncepcióban gondolkodik, és ezt készítjük elő a fertőtó partján. Elsőként a strand megvalósítását visszük előre, a tervek szerint ez a korábbi területen a Rákospataktól délre, a déli kikötő irányában fog létrejönni. Egy korszerű, természetközeli ökostrandot kívánunk létrehozni, még egyszer mondom, a helyiek igényei alapján, amely egyszerre szolgálná a családokat, az itt élőket és az ideérkező turistákat, miközben alkalmazkodik a fertőtó különleges természeti adottságaihoz, természeti kincseihez. A strand tervezésére és kivitelezésére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás folyamatban van, ennek az előkészítése folyik, ennek keretében határozzuk meg többek között a strandnak a szükséges befogadó képességét, az üzemeltetési modellt, a szükséges felépítményeket, ami még egyszer mondom, messze lesz attól a megalomán gigantikus lázálomtól, amit az előző kormány ide tervezett, és a kiírás a kutyás strand kialakításának a lehetőségét is magában foglalja. Önmagában azonban néhány látványos épület nem tesz majd működő képessé egy vízparti fejlesztést. A stranddal együtt a hozzá szükséges alapinfrastruktúrát is meg kell majd teremteni, fejleszteni kell az ivóvízhálózatot, bővíteni a villanyhálózatot, és minden olyan infrastruktúrát ki kell építeni, az utakat, a későbbi kikötőt, ami szükséges ahhoz, hogy hosszú évtizedeken keresztül ne csak strandként, hanem egy olyan komplex természetközeli területként használhassa ezt mindenki, amilyet egyébként megérdemel ez a csodálatos terület. A felújított út mellett, ami a területre vezet majd, önálló kerékpárút épül majd, és a beruházással együtt kiépülnek a vízitelep működéséhez szükséges közművek is, míg az északi kikötő esetében, ahol más a helyzet, ott egy korábban megkezdett beruházás eredményeként 2025 májusában már megnyitott a jelenlegi fertőtavi vitorlás szövetség kikötője. Ezt a már megépített infrastruktúrát nem kívánjuk veszni hagyni természetesen. A mi feladatunk most az, hogy rendezzük ennek a működését, és értelmesen illesszük bele a Fertő-tónak a hosszú távú koncepciójába. A minisztérium ezért egyeztet a Vitorlás Szövetséggel a kikötő hosszabb távú üzemeltetéséről, finanszírozásáról, szükséges kiegészítő fejlesztésekről. Mindenről, amit oda tervezünk, és mindenről, amit szeretnének a helyiek megvalósítani, közösen fogunk beszélgetni, ahogy ön is említette. Pénteken, szeptember 25-én egy lakossági fórumon, ugyanis mi döntést úgy nem hozunk, hogy nem vonjuk be a helyieket, a lakosságot, a civileket. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Tisztelt Országgyűlés, most a napi rend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk a munkánkat. Kérem, ellenőrizzék, hogy kártyáikat elhelyezték-e a szavazógépben.

Soron következik az egészségügyről szóló 1997. évi 154-es törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006 évi 97-es törvény módosításáról szóló TPER 668-as számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Ennek alkalmából köszöntöm a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara képviselőit itt az ülésünkön.

Emlékeztetem Önöket, hogy a törvényjavaslatot sürgős tárgyalás keretében tárgyalja az országgyűlés. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 134 igen szavazattal, 50 nem ellenében, egy tartózkodás mellett elfogadta. Most a záró szavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslatot? Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az egyes törvényeknek a javító intézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló TPER 666-os számú törvényjavaslat határozathozatala. Emlékeztetem Önöket, hogy a törvényjavaslatot sürgős tárgyalás keretében tárgyalja az Országgyűlés. Tájékoztatom Önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság az összegző módosító javaslattól

sor a túlterjeszkedő módosító javaslatról, valamint az összegző módosító javaslatról történő döntésre és zárószavazásra. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság előzetesen jelezte, hogy nem állít előadót. Megkérdezem, hogy az előterjesztő kíván-e élni a felszólalás lehetőségével. Amennyiben nem, akkor most a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, szabályszerűnek minősíti-e a túlterjeszkedő módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most.

Kimondom a határozatot, az országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslatot 141 igen szavazattal, 45 nem ellenében és tartózkodás nélkül szabályszerűnek minősítette. Most a házszabály 72. paragrafus első bekezdése szerinti javaslatról döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy az országgyűlés hozzájárulásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hozzájárul-e ahhoz, hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében a házszabály 71. paragrafus 3-tól 8-as bekezdéseinek alkalmazására ne kerüljön sor. Kérem, szavazzanak most!

kimondom a határozatot, az országgyűlés 141 igen szavazattal, 45 nem ellenében és tartózkodás nélkül a javaslathoz hozzájárult. Most a szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról határozunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a túlterjeszkedő módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslatot 141 igen szavazattal, 45 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 135 igen szavazattal, 51 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Most a zárószavazás következik. Tekintettel arra, hogy az országgyűlés a szabályszerű módosító javaslatot és az összegző módosító javaslatot is elfogadta, a zárószavazás során a túlterjeszkedő módosító javaslatot tartalmazó egységes javaslat egészéről döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik a magyar építészetről szóló 2023. évi százas törvény módosításáról szóló Téper 572-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és zárószavazás. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 135 igen szavazattal, 45 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést.

elfogadja-e az egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 6 tartózkodással elfogadta. Soron következik az egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló TPER 571-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Tájékoztatom Önöket, hogy a KDNP képviselőcsoportja a 2-es számú módosító javaslat fenntartását indítványozta, amely dr. Latorcai Csaba és Nacsa Lőrinc indítványa. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy fenntartja ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 51 igen szavazattal, 135 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. Most az összegző módosító javaslatról döntünk, arra figyelemmel, hogy ennek egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. A határozathozatalra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét 135 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 6 tartózkodással elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét? Kérem, szavazzanak most.

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét. Tuzson Bence parancsoljon. Nem tudott szavazni, és nem elszavazott volna. Köszönöm. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét 135 igen szavazattal, 46 nem ellenében és 6 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a záró szavazásra szintén két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most! Kérdezem Tuzson Bence képviselő urat, hogy most már működött-e. Köszönöm szépen. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 135 igen szavazattal, 46 nem ellenében és 6 tartózkodással elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 135 igen szavazattal, 46 nem ellenében, 6 tartózkodással elfogadta. Soron következik az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló TÉPER 639-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és zárószavazás. Emlékeztetem Önöket, hogy a törvényjavaslatot sürgős tárgyalás keretében tárgyalja az országgyűlés. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 133 igen szavazattal, Tárkányi Zsolt parancsolja, nem működött, és igennel szavazott volna, újra mondom. Még egy képviselőasszonynak is igennel szavazott volna, 2 darab igen szavazatot fogunk hozzáadni, ha más jelzés nem érkezik. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 135 igen szavazattal, 46 nem ellenében és 6 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra is 2 részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 135 igen szavazattal, 46 nem ellenében, 6 tartózkodással elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 135 igen szavazattal, 46 nem ellenében és 6 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most mentelmi ügyek megtárgyalása és határozathozatala következik. A Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványozta Kocsis Máté, dr. Panyi Miklós és Pócs János képviselők mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indított ügyekben. Az indítványokat megvizsgálás céljából átadtam a mentelmi bizottságnak, amely megtárgyalta azokat, és benyújtotta a H/707, a H/708 és a H/709-es számú határozati javaslatait. Ezekről az országgyűlés vita nélkül külön-külön határoz. A határozat hozatal előtt megadom a szót dr. Sasi Nagy Edit asszonynak, a bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatait szóban is megkívánja indokolni 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
1: Köszönöm a szót! 3 érintett képviselőnk van, de igazából egy ügy, úgyhogy a 3 ügyet lényegében egyben fogom elmondani, viszont 3 szavazás lesz róla. A konkrét ügy, amiért most felszólalok a tisztelt házban a mentelmi bizottság elnökeként, az alábbi. A feljelentés tárgya a rágalmazás, másodlagosan becsületsértés, számtalan Facebook és YouTube tartalmak miatt közel 20 ilyen közösségi média tartalomról beszélünk. A feljelentő dr. Litresics András ügyvéd, a feljelentettek pedig 3 fideszes országgyűlési képviselő, Pócs János, dr. Panyi Miklós és dr. Kocsis Máté. A feljelentés alapját képező történet pedig a következő. Bangó Sándor, a Szőlő utcai Javítóintézetben nevelkedett fiatal egy interjút adott. Az érintett fideszes politikusok állítása szerint ebben az interjúban egy politikai céllal pénzért felépített hamis vád hangzott el, amelyben dr. Litresics Andrásnak, mint ügyvédnek kult szerepe volt. Szerintük ő felkészítette a fiút az interjúra, és tudott, illetve részt vett a hamis vád felépítésében. Dr. Litresics András ügyvéd ezzel szemben azt állítja, hogy a vele szemben elhangzott, illetve leírt állítások valótlanok, becsületsértőek és sértik ügyvédi jó hírnevét. Tisztelt ház! Egyáltalán nem példanélkül való, hogy magánvádas rágalmazási ügyben a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló határozatjavaslat születik. Súlyos ügyekben ez diktálja a józanész, és ez egy ilyen ügy. Megjegyzem, dr. Hargitay János, a mentelmi bizottság korábbi elnöke többször kifejtette az előző parlamenti ciklusban, hogy a magánvádas ügyekben folytatott szokást érdemes lenne felülvizsgálni. Illetve az is tény, hogy jó néhány magánvádas rágalmazási ügyben született a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló javaslat és döntés az elmúlt parlamenti ciklusokban. A jelen ügyben a magánvádas rágalmazás ügyekben eddig főszabályként követett gyakorlatunktól tehát eltérő javaslatot indítványoztam a mentelmi bizottságnak, amely javaslat a bizottságban 3 kormánypárti igen és 3 ellenzéki nem szavazattal nem kapott többséget. De mit jelent ez, illetve miért javasoltam, hogy a korábbi ügyekhez képest, a korábbi rágalmazás ügyekhez képest most más döntést hozzunk, tehát adjuk ki a 3 érintett országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Indokaim, amelyeket a mentelmi bizottság tegnapi ülésén a bizottság elé tártam, és amelyeket most is a tisztelt ház elé tárok, az alábbiak. Nem egyszerű rágalmazásról és becsületsértésről van szó jelen esetben, hanem a 3 érintett fideszes képviselő igen súlyos bűncselekmények elkövetésével vádol egy ügyvédet. Ami egy magasabb szintje a rágalmazás ügyeknek, nem csupán rágalmazás és becsületsértés történt itt, hanem annál sokkal komolyabb vádak hangzottak el. Maga az egyik érintett képviselő, Panyi Miklós, a mentelmi bizottság ülését megelőzően azt írta hozzám intézett levelében, és ebben egyet tudok érteni vele, idézem. Nyilvánvaló közérdek, hogy ebben az ügyben minden releváns tényt és információt a társadalom megismerhessen. Éppen ezért az igazságszolgáltatás előtti jogérvényesítésnek és az információk bíróság elé tárásának nem kívánjuk akadályát képezni. Idézet bezárva. A mentelmi bizottság tegnapi ülésén meghallgatást kértek Panyi Miklós és Pócs János képviselő urak. Mindketten jelezték a bizottság felé, hogy jelen esetben ők egyet tudnak érteni a mentelmi jog kiadásával. Pócs János azt mondta, hogy ő maga meg is fogja szavazni a saját mentelmi jogának felfüggesztését. A Budapest Ügyvédi Kamara 2026. július 16 napi közleményében kiállt a megrágalmazott ügyvéd mellett, és idézném a kamara közleményét. A jogi képviselet ellátása önmagában nem szolgálhat sem politikai, sem társadalmi, sem erkölcsi megítélés alapjául. Az ügyvédi tevékenység megítélése kizárólag jogszerűségi, szakmai és etikai szempontok szerint történhet. Ezen alapelv tiszteletben tartása a jogállam működésének elengedhetetlen feltétele. Idézet bezárva. Azt gondolom, hogy kell lenni egy nemzeti minimumnak ebben a kérdésben, egy olyan erkölcsi iránytűnek, amely mindannyiunkat összeköt pártállástól és politikai különbözőségektől függetlenül. Ez egy ilyen ügy. Fenti indokaim alapján kifejezetten kívánatosnak tartottam és tartom, hogy a mentelmi bizottság, azt követően pedig a tisztelt ház hozzon egy olyan döntést, amely elhárítja az akadályt azelől, hogy ebben a konkrét ügyben a bíróság lefolytathassa az eljárását. Mindezek miatt a jelen esetben azt a javaslatot nyújtottam be a mentelmi bizottság elé, hogy a jelen rágalmazás ügyekben a 3 érintett országgyűlési képviselő, tehát Pócs János, Kocsis Máté és Panyi Miklós mentelmi jogát függesszük fel, adjuk ki a mentelmi jogukat, a bíróság pedig folytassa le a büntető eljárását. A mentelmi bizottságban azonban a kormánypárti képviselők 3 igen, az ellenzéki képviselők 3 nem szavazatával, az indítványom nem kapott szavazattöbbséget, ami miatt a házszabály szerint azt kell a tisztelt ház elé hoznom, hogy jelen ügyekben a mentelmi jog fenntartását indítványozza a bizottság. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Tekintettel arra, hogy Kocsis Máté képviselő úr nincs jelen most az ülésünkön, ezért ő nem tud élni a felszólalás lehetőségével, most a vele kapcsolatos határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság a HPR 707-es számú javaslatában úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel, Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/707-es számú javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés Kocsis Máté mentelmi jogát 143 szavazattal, 44 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül felfüggesztette. Most megkérdezem dr. Panyi Miklós képviselőurat, kíván-e élni a felszólalás lehetőségével a H/708-as számú határozati javaslat szerinti mentelmi ügyben. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőhölgyek és urak! A ma a ház előtt fekvő mentelmi ügyek nem nevezhetőek rendhagyó ügynek. Miért áll kiemelt közérdek, és miért állt a tevékenységünk mögött? Hiszen valóban súlyos ügyekről van szó. Ezeket szeretném bemutatni, nemzeti minimumot keresve. Szinte napra pontosan egy éve indult el a Zsolti bácsi ügy, és vele a Zsolti bácsizás, az egész jobboldal megbélyegzését szolgáló alaptalan pedofil vád. A bizonyítékok nélküli Zsolti bácsizással az abban résztvevők egy 36 éves konszenzust rúgtak fel, azt a konszenzust, hogy politikai oldaltól függetlenül bizonyítékok nélküli hamis pedofilvádnak helye nincs a közéletben. Ez egy súlyos határátlépés volt, aminek hatásai még sokáig velünk maradnak. Választásokat követően aztán hirtelen a Zsolti bácsizás befejeződött. Mivel a vádnak semmilyen alapja nem volt, a vád összeomlott. A korábban oly hangos vádaskodók elhallgattak. És az, hogy ma itt már nem Zsolti bácsiról, hanem Marci bácsiról beszélünk, annak oka van. Ezért vagyunk ma itt egy évvel később. Sem pedofiliának, sem hamis pedofil vádnak nincs helye a magyar közéletben. Aki ilyet csinál, annak távoznia kell a magyar közéletből. Legyen ez nemzeti minimum, tisztelt képviselőhölgyek és urak! Ezért is politikai oldaltól függetlenül bármely politikussal szemben megfogalmazott alaptalan pedofilvád megtétele mögötti motivációk és cselekmények felderítése, annak bemutatása össztársadalmi érdek. Azok, akik hamis pedofilvád megtételében részt vettek, azoknak nem csak a bíróság, hanem a nyilvánosság előtt is vállalniuk kell a következményeket. De ez az ügy nem csak ezért nem rendhagyó, mert abban a regnáló miniszterelnök testvére is érintett. Nem véletlenül került sor erre az ominózus interjúra Bangó Sándorral, a Kontrollban, a Tisza házi médiájában, nem pedig máshol. A történtek nyilvánosság előtti bemutatása nem azért folyik, mert akik abban részt vettek, azok akik, így a miniszterelnök testvére vagy a korábbi baloldal házi ügyvédje, hanem mert ők voltak azok, akik Bangó Sándorral ezt az akciót véghez vitték. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet. Mindenki ismeri ezt a mondást. A Kontrollban is ismert volt. Ennek szellemében zajlott az eljárás is. Még egy szempont, hogy miért nem rendhagyó ez az ügy, tisztelt ház. Ha egy olyan személy vádol, aki nem tehető poligráfra, akkor a vád az bizonyíthatatlan. A vádló és a megvádolt személy is jogi értelemben pedig nem büntethető. Ez azt jelenti, hogy az ügy nem lezárható, az ügy nyitva marad. Ezért ez a vád egyben egy lemoshatatlan vád is lett volna, ami örökre ráragadt volna a jobb oldalra. Ezért is mutat túl ez az ügy a sima hamizászlós műveleten. További szempont az ügyvéd szerepe. E ponton szeretném megjegyezni, hogy a minket rágalmazással megvádoló ügyvéd nem csak azért különleges szerepben van, mert tevékenysége kulcsfontosságú volt, hanem azért is, mert mint ügyvédre az ügyvédi hivatás, az ügyvédi eskü okán egy sokkal magasabb rendű mérce is vonatkozik. Mellétei Barna képviselő úr tegnap éppen erről a mércéről értekezett hosszasan. Szeretném itt is világossá tenni, hogy minden, amit írtam vagy mondtam az érintett ügyben, az ügyvéd úrral kapcsolatban, azokat a mondatokat vállom, vitában és bíróság előtt is. Ügyvéd úr a mi ellenünk indított feljelentéssel abban számította el magát, hogy miután ő ezt a feljelentését megtette, utána összesen 8, azaz 8 hangfelvétel látott napvilágot, ebből 3 hangfelvételen ügyvéd úr Bangó Sándorral kommunikál pénzről, 2 másik hangfelvételen Bangó Sándor beszél a Kontrollban történtekről, 3 másik felvételen pedig egy Bangó Sándorhoz közel álló személy meséli el a történteket. Milyen érdekes, hogy a korábban oly hangos, ma már kormánypárti média ezekről az ügyekről nem ír. És van itt akkor záró gondolatként még egy szempont, tisztelt ház, hiszen sok mindent mondott elnök asszony, de a levelemből is sok mindent kihagyott, és a tegnap átrant egy nyilatkozatból is kihagyta a legvégét. Záró gondolatként ugyanis van egy másik közérdek is, ami itt felmerül. Hiszen nem csak az a közérdek, hogy ilyen ügyekben az igazság bemutatásra kerüljön, és felelősségre vonásra kerüljön sor, hanem van egy kérdés a mentelmi jog intézményének általános kérdéskörével, és ha megengedi, még egy három mondatot mondanék, fontos az ügy. Ez pedig az intézményvédelem és személyvédelem kérdése is. Hiszen ez elsősorban ez az intézményrendszer, a mentelmi jog intézményrendszere azokkal szemben áll, akik számára a mentelmi jog a jövőben védelemként szolgálhat, hogy közéleti tevékenységüket befolyásmentesen gyakorolhassák, félelemmentesen tudjanak akár ilyen ügyekben is eljárni. Ezért ez is kiemelt közérdek, és bár az előző szavazás már megtörtént, és nincs számomra kétel abban, hogyan fognak szavazni, én arra kérem önöket, hogy mégis ezt is mérlegeljék. Köszönöm szépen a szót és a időkeretben is. Köszönöm szépen.
0: Most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság H/ 708-as számú javaslatában úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Felhívom figyelmüket ismét, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e dr. Panyi Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/ 708-as számú javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés dr. Panyi Miklós mentelmi jogát 141 szavazattal, 45 ellenszavazattal és egy tartózkodással felfüggesztette. Most megkérdezem Pócs János képviselő urat, kívánna élni a felszólalás lehetőségével a H/ 709-es számú határozati javaslat szerinti mentelmi ügyben. Tehát nem kíván külön szólni, köszönöm szépen. Most a határozat hozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság a H/ 709-es számú javaslatában úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/ 709-es számú javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés Pócs János mentelmi jogát 141 szavazattal, 45 nem ellenében, tartózkodás nélkül felfüggesztette. Tisztelt országgyűlés, soron következik a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa elnökének és tagjainak megválasztása. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a jelölteket, dr. Polyák Gábort, dr. Bencsik Mártát, dr. Bodrogi Bea Juditot, dr. Nagy Krisztinát, Pindrok Ferencet, Szabó Lászlót és dr. Tóth Mátét, valamint az országgyűlés valamennyi állandó meghívottját, vendégeinket, akik részt vesznek ülésünkön. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy a Művelődési Bizottság Esper 710-es számú javaslatában a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 185-ös törvény 125. paragrafusának 4. bekezdése alapján dr. Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa elnökévé, dr. Bencsik Mártát, dr. Bodrogi Bea Juditot, dr. Nagy Krisztinát, Pindrok Ferencet, Szabó Lászlót és dr. Tóth Mátét pedig a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa tagjává 2026. szeptember 23-i hatállyal javasolja megválasztani. A bizottság javaslatát, valamint a jelöltek életrajzát képviselőtársaim a honlapon megismerhették. Tisztelt országgyűlés, a médiatanács elnökét az országgyűlés a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatával 5 évre választja meg. Most a határozat hozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy megválasztja-e dr. Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa elnökének az Esper 710-es számú javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most!

kimondom a határozatot. Az országgyűlés dr. Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa elnökének 132 igen szavazattal, 52 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megválasztotta. Tisztelt Országgyűlés, a médiatanács tagjait az Országgyűlés külön-külön a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatával 4 évre választja meg. Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e dr. Bencsik Mártát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa tagjának az Esper 710-es számú javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés dr. Bencsik Mártát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa tagjának 186 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással megválasztotta. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e dr. Bodrogi Bea Juditot a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa tagjának az Esper 710-es számú javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés dr. Bodrogi Bea Juditot a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa tagjának 187 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e dr. Nagy Krisztinát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa tagjának az Esper 710-es számú javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most.

kimondom a határozatot. Az országgyűlés dr. Nagy Krisztinát, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa tagjának 187 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja Pindrok Ferencet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa tagjának az Esper 710-es számú javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés Pindrok Ferencet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsa tagjának 78 igen szavazattal, 84 nem szavazattal és tartózkodás nélkül. Bocsánat, 18 tartózkodás mellett nem választotta meg. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja-e Szabó Lászlót a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa tagjának az Esper 710-es számú javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most. Nem működött a gép? Hogy szavaztál ma? Nemmel.
1: Nem megy tovább, lefagyott.
0: Néher András képviselő jelezte, hogy nem működött a szavazógépe, és nemmel szavazott volna, így ennek értelmében kimondom a határozatot, szeretnék figyelmet kérni önöktől. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés Szabó Lászlót, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa tagjának 72 igen szavazattal, 95 nem szavazattal, 16 tartózkodással nem választotta meg.

Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja-e dr. Tóth Mátét a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa tagjának az Esper 710-es számú javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés dr. Tóth Mátét a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa tagjának 171 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és 7 tartózkodással megválasztotta.

Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a médiaszolgáltatásokról megvárjuk, amíg kivonulnak a képviselők. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 185-ös törvény 126. paragrafusának első bekezdése szerint a médiatanács megalakul, amikor az Országgyűlés az elnökét és legalább három tagját megválasztja. Így annak ellenére, hogy az Országgyűlés nem választotta meg a médiatanács összes tagját, a médiatanács megalakult. Azon jelöltek esetében... Azon jelöltek esetében, akik nem kapták meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új szavazás időpontja későbbiekben kerül meghatározásra. Tisztelt Országgyűlés, most a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa elnökének és tagjainak ünnepélyes eskütételére és az esküokmányok aláírására kerül sor. Felkérem dr. Polyák Gábort, dr. Bencsik Mártát, dr. Bodrogi Bea Juditot, dr. Nagy Krisztinát és dr. Tóth Mátét, hogy fáradjanak együtt az ülésterem közepére és tegyék le esküjüket. Egyúttal felkérem Sóti Anikó Zsuzsanna jegyzőasszonyt, hogy olvass elő majd az esküszövegeket. Tisztelt Országgyűlést kérem, hogy felállva hallgassák az esküt.

0: Először a médiatanács elnökének eskütétele következik.
1: Én,
2: dr. Poján Gábor.
1: Fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa elnöki tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorolom.
0: Tisztelt Országgyűlés, most a médiatanács tagjainak eskütőtere következik.
1: Én,
3: dr. Bencsik Krisztina.
1: Fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa tagi tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorolom.
3: És Isten engem segítsen.
0: Tisztelt Országgyűlés, most az esküokmányok aláírására kerül sor. Felkérem Újvári Szilvia jegyzőasszonyt, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat, a megválasztott tisztségviselőket pedig kérem, hogy kézjegyükkel lássák el azokat.

Tisztelt megválasztott tisztségviselők, az országgyűlés és a magam nevében szívből gratulálok megválasztásukhoz, eredményes munkát, sok sikert kívánok Önöknek a közszolgálatában.

Tisztelt Országgyűlés, megköszönöm együttműködésüket. Az elnöklést átadom dr. Hallerné dr. Nagy Anikónak. Most 2 perc technikai szünetet rendelek el.

Kiben foglalják el helyüket? Tisztelettel köszöntök mindenkit az országgyűlés.

0: Pedig.
1: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, gyermekvédelem. Az előttünk fekvő törvényjavaslat egyértelműen lehetőséget biztosít a számunkra, hogy a gyermekekkel kapcsolatban azokra az élethelyzetekre, kockázatokra, melyekkel a mindennapokban találkoznak, választ adhassunk. Az alaptörvény 16. cikke egyértelműen kimondja, hogy a gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődésre és a gondoskodásra. Ugyanakkor ez nem lehet csak egy elv. Az államnak biztosítania kell emögé a megfelelő szabályrendszert és az intézményeket. Ezeknek megfelelő időben kell reagálni a gyermekeket érintő veszélyre, megfelelő időben kell tudniuk reagálni, és mindig a gyermek érdekeit kell a központban tartaniuk. Ezen elveket jelen törvénymódosítás összefogóan több területen is érvényesíti. Ilyen például a gyermekeinket érintő káros tartalmak köre. Nagyon fontos kifejeznünk, hogy itt objektív, tehát a törvény valóban arra figyel, hogy a gyermekekre az az adott tartalom objektíven milyen hatást fejt ki. Ezért tilalmazott, a pornográf, a gyermekek fejlődését veszélyeztető, öncélú szexuális ábrázolás, a szexuális kényszerítés, a szexuális erőszakot, a szexuális kihasználást reklámozó, arra buzdító, azt elismerő tartalmak közzététele. Nagyon fontos azonban azt is rögzítenünk, tisztelt országgyűlés és tisztelt képviselőtársaim, hogy sokszor a gyermekek olyan tartalmakkal is találkoznak, melyet a szülő nem tud kontrollálni. Nem tud egy egyszerű távirányítóval kikapcsolni, vagy egy digitális eszköz beszabályozásával megakadályozni, hiszen adott esetben ezen a közterületen találkoznak a gyermekek. Lásd plakátok, vagy egyéb más audiovizuális eszközök. Ezt meg kell akadályoznunk, hiszen a gyermekekben az ilyen reklámok egyebek nem okozhatnak szorongást, félelemérzetet. A törvény technológia semleges, mert független attól, hogy a hagyományos médiában, vagy a közterületen, vagy a digitális térben találkozik vele a gyermek, ezek a tartalmak tilalmazottak, ehhez igazodik a médiaszabályozás, a reklám és a köznevelési szabályozás is. Fontos még azt is rögzítenünk a közterületi reklámokkal kapcsolatban, hogy ez is szektor semleges, tehát sem a gazdasági szereplők, sem a politikai szereplők olyan reklámokat, egyéb audiovizuális eszközöket a közterületeken nem tehetnek ki, melyek károsan befolyásolják a gyermekeinket, illetve pszichésen félelmet, szorongást kelthetnek bennük. Fontos eleme még a törvényjavaslatnak a bűnügyi nyilvántartáshoz való hozzáférés. Itt kettős a dolog. Először is a gyermekvédelemre jogosult személy, vagy a gyermekvédelmére jogosult személy jogosult lehet a bűnügyi adat nyilvántartáshoz való hozzáféréshez, azonban itt van a szükségesség és arányosság, és adott esetben a nyilvántartó az indokolatlan, visszaélésre okot adó adatlekérést megtilthatja. És van még egy nagyon-nagyon fontos része a törvényjavaslatunknak, ezek a kórházban rekedt csecsemők. Egyetlen gyermeknek se kelljen annál több időt töltenie a kórházban, mint amennyit az egészségi állapota indokol. Amennyiben az egészségügyi intézmény jelzi, hogy a gyermek már a kórházból kikerülhetne, és ez nem történne meg, akkor a gyámhatóság egy felülvizsgálatot indít a gyermek ügyében, és megvizsgáljuk, hogy a gyermek adott esetben hazagondozható-e, adott esetben esetleg egy családtámogatással megoldható-e, hogy hazakerüljön, amennyiben nem, örökbefogadható-e, illetve amennyiben erre sincs lehetőség, akkor állami gondozásba kerüljön-e. Erről a felmérés végén a gyámhatóság jelentést készít. Amint látják, ez a törvény nem egy absztrakció,

0: objektíven a gyermekek jogaira koncentrál. Ezért kérem a tisztelt házat, hogy támogassa a törvényjavaslatunkat. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, miniszter úr! Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Megadom a szót dr. Barna Szabó Tímeának, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának, 15 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés! Az előttünk fekvő törvényjavaslat kapcsán érdemes egy pillanatra nem az egyes paragrafusokból kiindulni, hanem abból a kérdésből, hogy mit várunk ma a gyermekvédelemtől. A gyermekvédelem ugyanis nem kizárólag a szakellátásban élő gyermekek védelmét jelenti. Nem ott kezdődik, amikor egy gyermeket kiemelnek a családjából, és nem ér véget a gyermekotthon vagy a nevelőszülő ajtajánál. A gyermekvédelem ennél jóval tágabb. Azt jelenti, hogy megpróbáljuk felismerni azokat a helyzeteket, amelyek egy gyermek testi, érzelmi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztetik, és olyan környezetet próbálunk teremteni, amelyben ezek a kockázatok csökkenthetők. Ebben a környezetben pedig az elmúlt évtizedekben alapvető változások történtek. A gyermekek életének ma már természetes része a digitális tér. Tartalmak ezrei érik el őket úgy, hogy azok jelentős részének létrehozásakor senki nem mérlegelte, vajon alkalmasak-e arra, hogy egy gyermek találkozzon velük. Ezért fontos az a szemlélet, amelyet a törvényjavaslat a gyermekvédelmi törvény 6 perálszakaszának újrafogalmazásával követ. A szabályozás a gyermekre leselkedő konkrét kockázatokat nevezi meg. Pornográfia. Életkornak nem megfelelő öncélú szexuális tartalom. Szexuális erőszak és kizsákmányolás, szexuális célú kapcsolatfelvétel és manipuláció, más szexuális bűncselekmények népszerűsítése vagy igazolása, és általában azok a tartalmak, amelyek alkalmasak a gyermek fejlődésének súlyos károsítására. Ez egyben azt is jelenti, hogy ugyanazt a tartalmi mércét kell követni a kapcsolódó médiareklám és köznevelési szabályokban. A javaslat ezért ezeket a törvényeket is hozzáigazítja a gyermekvédelmi törvény új szabályához. Van azonban egy másik tér is, amelyben a gyermek különösen kiszolgáltatott. Ez pedig a közterület. A felnőttek gyakran abból indulnak ki, hogy van egy kommunikációs, vagy egy kommunikációs tartalom fogyasztása egy választás kérdése, és ez sok esetben valóban így van. Egy óriás plakát esetében azonban nem. A gyermek nem választja meg, hogy mit lát az iskola felé menet. Nem tud korhatárszűrőt bekapcsolni egy buszmegállóban. Nem tudja átugrani azt a képet, amely egy közterületi felületen előtte van. Ez indokolja a javaslat azon rendelkezését, amely önálló gyermeki jogként fogalmazza meg a súlyosan káros közterületi vizuális és audiovizuális kommunikációval szembeni védelmet. A választási kommunikáció vonatkozó szabályok ennek következménynek az alkalmazását terjesztik ki a kampányidőszakra is. A javaslat szövege szerint a választási plakát, a politikai reklám és a politikai hirdetés esetében ugyanaz a gyermekvédelmi törvényben meghatározott gyermekvédelmi mérce érvényesül. A törvényjavaslat egy egészen más természetű problémára is választ keres. A kórházakban maradó gyermekek helyzete különösen jól megmutatja, hogy milyen következménye van annak, amikor egy rendszerben sok szereplő rendelkezik részfeladattal, de nincs olyan eljárás, amely rövid határidővel egységben vizsgálja meg a gyermekek helyzetét. Egy gyermek számára minden kórházban töltött, felesleges nap, elveszített idő. Különösen igaz ez a legkisebbekre. Egy csecsemőnek nem intézményre, hanem állandóságra, kötődésre és személyes gondoskodásra van szüksége. A törvényjavaslat ezért nem egyszerűen egy újabb eljárást hoz létre. Éppen ellenkezőleg azt kívánja megakadályozni, hogy egymással párhuzamosan, eltérő célokkal induló, egymás eredményeit váró eljárások között vesszen el az alapvető kérdés. Mi szolgálja ennek a konkrét gyermeknek az érdekét? Az előzetes helyzetfelmérés abból indul ki, hogy előbb a teljes élethelyzetet kell feltárni, és csak ezután eldönteni azt, hogy milyen jogi intézkedés szükséges. A vizsgálatnak ki kell terjednie, a család helyzetére, a hazagondozásra, a hozzátartozói gondoskodás lehetőségére, a szociális támogatásra, és ha valóban szükséges, a gyermekvédelmi hatósági intézkedésekre is. Ez azért lényeges, mert két szélsőség egyaránt kerülendő. Nem helyes egy gyermeket pusztán a család átmeneti szociális nehézsége miatt szükségtelenül elszakítani a családjától. De ugyanígy nem szolgálja a gyermek érdekét az sem, ha hónapokon keresztül nincs érdemi döntés egy olyan helyzetben, amelyben már világosan látható, hogy a gyermek családi környezetben történő nevelése az adott feltételek mellett nem biztosítható. A gyermek ideje másképpen telik, mint egy hatóságé. Néhány hónap egy közigazgatási eljárásban rövid időnek tűnhet. Egy néhány hónapos csecsemő életében ugyanaz az időszak az addigi életének a jelentős része. Ezért van szükség határidőkre, felelősökre és olyan intézkedési tervre, amelyből világosan kiderül, hogy mi a következő lépés. A bűnügyi nyilvántartási szabályok módosítása pedig a gyermekvédelmi érdek és az adatvédelmi garanciák egyidejű érvényesítését célozza. A gyermek védelméhez szükséges információhoz való hozzáférés lehetősége fennmarad, de az nem korlátlan, hanem indokolt kérelemhez, hatósági kontrollhoz és technikai változtatásokhoz kötődik. Tisztelt Országgyűlés! A javaslat mögött végső soron egy egyszerű megközelítés áll. Nem az a kérdés, hogy egy szabályozást milyen címkével látunk el. Az a kérdés, hogy a gyermekek számára jelent-e tényleges védelmet. Megakadályozza-e, hogy súlyos káros tartalommal elkerülhetetlenül találkozzon. Képes-e csökkenteni a digitális térben ráleselkedő valós veszélyeket. Biztosít-e megfelelő garanciákat akkor, amikor különösen érzékeny személyes adatokat használunk fel éppen az ő védelme érdekében. És képes-e arra, hogy egy kórházi ágyban fölöslegesen eltöltött heteket vagy hónapokat napokra rövidítsen. Ezek azok a kérdések, amelyek mentén a törvényjavaslat rendelkezései értelmezhetők. Kérem, támogassák a javaslatot, köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen. Most megadom a szót Hegedűs Barbarának, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon Öni a szó.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Beszéljünk egyenesen. Az előttünk fekvő törvényjavaslatban vannak olyan részek, amelyek alkalmasak a vitára. Ilyen például a közterületi kommunikáció kérdése, de ebben is azt gondolom, hogy fontos látni azt, hogy eddig is nagyon szigorú szabályok voltak arra, hogy a gyermekek védelme érdekében mik azok a tartalmak, amelyek megjelenhetnek. A másik ilyen vitára alkalmas téma az a kórházi ellátásban rekedt gyermekek ügye, hiszen valóban az egy közös célunk, hogy ezek a gyermekek minél hamarabb megfelelő körülmények között tudjanak élni. Ehhez szükséges jogszabályváltoztatásokat mindig támogatni fogjuk, de azt gondoljuk, hogy ebben a törvényjavaslatban szereplő módosítások ezt a célt nem szolgálják, nem alkalmasak arra, hogy ezt megoldják. Viszont vannak olyan részek a törvénymódosításban, amely teljesen elfogadhatatlanok. Ennek a törvényjavaslatnak a megértéséhez igazából szerintem először nem a részletszabályokról kell beszélnünk. Először azt kell tisztázni, hogy miért van most előttünk ez a módosítás. Milyen uniós jogi előzménye van, és milyen kapcsolatban áll azokkal a feltételekkel, amelyek teljesítéséről a kormány az uniós források kapcsán beszélt. Hónapokon keresztül hallottuk azt, hogy az uniós források ügyében nincsenek politikai ideológiai elvárások. Magyar Péter július 1-én ebben a házban azt mondta, az Orbáni gyűlölet gyár évekig azt súlykolta, hogy az uniós forrásoknál a vita Ukrajnáról, migrációról, az óvodások átoperálásáról szól, az unió és Magyarország között. Ebből természetesen egy szó sem volt igaz. Ugyanezen a napon azt is mondta, hogy a Tisza kormány semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy ideológiai kérdések kapcsán. Szeptember 1-én már arról írt, hogy a kormány minden feltételt teljesített az uniós források megszerzéséhez. Ezért van egy egyszerű kérdésem, pontosan milyen feltételeket teljesített. Az Európai Bizottság ugyanis korábban hivatalosan már összekapcsolta a magyar gyermekvédelmi szabályozást az uniós források ügyével. És azt gondolom, hogy született egy Európai Uniós Bírósági ítélet, amely valójában az ítéletben Brüsszel akarata öntött formát. A bíróság többek között a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltéréssel, a nem megváltoztatásával és a homoszexualitással kapcsolatos korlátozásokat, a szexuális nevelés egyes szabályait, valamint a személyes adatok kezelésének egy részét vizsgálta. A bíróság ezek kapcsán több uniós jogi kötelezettség megsértését állapította meg. Azt gondolom viszont az látható, ugorjunk vissza, hogy az uniós források esetében már látható volt ennél a három fő területnél, amit megfogalmaztunk, ugye Ukrajna volt az első. Ukrajna esetében önök hozzájárultak az uniós csatlakozás megkezdéséhez, feloldották a vétót. Migrációs esetén a migrációs paktumhoz önök csatlakoztak, és most arra készülnek, hogy beengedik a gender ideológiát is. Mert milyen érdekes, hogy most itt van előttünk ez a törvényjavaslat, amely éppen pont ezeket a szabályozási területek több elemét módosítja. Ezért a vita elején tisztázni kell, milyen kapcsolat van Brüsszel akaratának végrehajtása, az ítélet végrehajtása, az uniós forrásokhoz kapcsolódó feltételek és a mostani törvénymódosítás között. Politikailag ez három érzékeny kérdés volt az, amit mi felvetettünk itt hónapokkal ezelőtt. Önök folyamatosan tagadták azt, hogy politikai ideológiai változtatásokra van szükség az uniós forrásokhoz. Mégis a bizonyítékok, a valóság azt mutatja, hogy ez nem így van. Önök engedtek Ukrajna esetében, engedtek a migráció esetében, és most engednek a gender kérdésében. Ezért ez a kérdés, mit gondolnak erről valójában a magyar választók? 2022. április 3-án országos gyermekvédelmi népszavazást tartottak. A szülő hozzájárulása nélkül tartott szexuális irányultságokat bemutató köznevelési foglalkozás kérdésében több mint 3,6 millió választó szavazott nemmel. A nemi átalakító kezelések kiskorúak számára történő népszerűsítését több mint 3,7 millióan utasították el. A fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmak korlátozás nélküli bemutatására, illetve a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmak megjelenítésére szintén közel 3,7 millió nem szavazat érkezett. Önök az egészet gyermekvédelmi szabályozásként próbálják bemutatni, de ettől még a tények maradnak. Olyan korlátok kerülnek ki a magyar jogból, amelyeket korábban éppen azért állítottunk fel, hogy a gyermekek nevelésének bizonyos kérdéseiben a szülőké maradjon az elsődleges felelősség, mert azt gondoljuk, hogy a gyermekek nevelésének alapvető kérdéseiben a szülők akarata az első. Több millió magyar választópolgár kifejezett véleményét nem lehet politikailag figyelmen kívül hagyni. Felhívnám a figyelmet, hogy több ember szavazott ezzel a gyermekvédelmi népszavazásnál ennél a kérdésekben, mint a Tisza kormányra. Miért mennek szembe az emberek akaratával? A szülőnek joga és felelőssége van abban, hogy a gyermeke milyen értékek mentén nevelkedik, és hogy az életkorához igazodó érzékeny kérdésekről mikor és milyen formában kapjon tájékoztatást. Mi nem kérünk ebből az ideológiai befolyásból, és nem kérünk abból, hogy a gender ideológiával akarják a gyermekeinket befolyásolni. Azt gondolom, hogy ezt távol kell tartanunk a gyerekektől. Mi nem támogatjuk azt sem, hogy a szülők jogát korlátozzák a gyermekek nevelésének kérdésében. Tehát nézzük ezért tételesen, mi változik, és hogyan kapcsolódik mindez a brüsszeli akarathoz, az uniós bírósági ítélethez. Az első kérdésben az LMBTQ tartalmakra vonatkozó nevesített korlátozások. A hatályos gyermekvédelmi törvény nevesítve korlátozza a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása és a homoszexualitás megjelenítését, illetve népszerűsítését. A mostani javaslat ezeket a kategóriákat venné ki a törvényből, és helyettük bevezet valóban támogatható korlátozásokat, egy de általános mércét vezet be. Ez érdemi változás a szabályozásban. A születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása, vagy a homoszexualitás poszta megjelenítése, illetve népszerűsítése önmagában már nem lenne önálló tilalmi ok. A korlátozáshoz az új szabály valamely további feltételének is teljesülnie kell. Nekem az a kérdésem, mi nem tetszik önöknek ebben a szabályozásban? Miért változtatnak rajta? A második kérdés az iskola, a szexuális nevelés és a gender kérdés. A köznevelési törvény módosítása ugyanezt a változást vezeti át az iskolai foglalkozásokra. Megszűnne az a jelenlegi nevesített tilalom, amely szerint a szexuális kultúrában nemi élettel, nemi irányultsággal és szexuális fejlődéssel kapcsolatos foglalkozás nem irányulhat a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása vagy a homoszexualitás népszerűsítésére. Ehelyett az új gyermekvédelmi törvény általános gyermekvédelmi mércéje lenne alkalmazandó. A brüsszeli akarat kifejezetten érintette tehát a szexuális nevelésre vonatkozó korlátozásokat, ezért itt is világosan látható az uniós jogvita és a mostani módosítás közötti egyértelmű tárgyi kapcsolat. A közösségi média felületeken egyre inkább azt láthatjuk, hogy a különböző LMBTQ ideológiához köthető szervezetek már kiírják nagy örömmel, hogy végre visszatérhetnek az iskolába. Ez valóban így van? Nem kaptunk eddig egyértelmű válaszokat önöktől erre. És vissza kell térnünk a népszavazás első kérdéséhez. A szülő hozzájárulása nélküli szexuális irányultságokat bemutató iskolai foglalkozásokra több mint 3,6 millió választó mondott nemet. A harmadik kérdés, azt gondolom a legfelháborítóbb, a pedofil nyilvántartás. A 2021-es szabályozás egyik célja az volt, hogy a szülő, a hozzátartozó vagy a gyermek neveléséért, felügyeletéért, gondozásáért felelős személy ellenőrizhesse gyorsan, egyszerű módon a gyermekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő személyt, például lehet iskolai dolgozó, babysitter, edzőt, abból a szempontból, hogy korábban elítélték-e gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt. A mostani javaslat a hozzáférési modellt átalakítaná. A közvetlen adatigénylés elé előzetes hatósági kontroll kerülne, és a hozzáférésről a bűnügyi nyilvántartó szerv döntene. Súlyosan korlátozzák a szülők jogait, hogy hozzáférjenek ezekhez az információkhoz. Az uniós jogi probléma ezen a ponton arra hivatkoznak, hogy adatvédelmi természetű. De valóban nem élveznek kiemelt jelentőséget a pedofilok elleni védelem a gyermekek esetében. Önök most enyhítenék a szülők lehetőségeit, hogy gyorsan és hatékonyan ellenőrizzék, van-e olyan személy a közelükben, aki veszélyes lehet a gyermekeikre. Mi a problémájuk önöknek ezzel a szabályozással? Kedves képviselőtársaim, így áll össze a kép. Van egy uniós bírósági ítélet, brüsszeli akarat, amely konkrét kifogásokat fogalmazott meg a 2021-es szabályozás több elemével kapcsolatban. Van egy uniós forrásokhoz kapcsolódó vita, amelyben az Európai Bizottság a gyermekvédelmi törvény egyes rendelkezéseit a horizontális alapjogi feltétel teljesülésével is összekapcsolta. Van egy kormányzati állítás arról, hogy az uniós forrásokért cserébe nem tettek ideológiai vállalásokat. És most van mégis egy olyan törvényjavaslat, amely több az ítélet által érintett szabályt átír. Ezért itt nem jelszavakra van szükség, hanem tételes válaszokra. Attól, hogy Brüsszel valamit elvár Magyarországtól, az még nem válik magyar érdekké. Attól, hogy az Európai Unió bírósága kifogásolja a magyar szabályozást, nekünk még jogunk van, és politikai kötelességünk megvédeni azt az álláspontot, amit helyesnek tartunk. Ez szuverenitási kérdés. És pontosan itt arról van szó, hogy milyen társadalmi normákat tartunk elfogadhatónak, milyen tartalmak juthatnak el a gyermekeinkhez, hol húzzuk meg azt a határt a felnőttek szabadsága és a gyermekek védelme között. És ebben mi nem akarunk úgy járni, mint Nyugat-Európa számos országa. Mi nem akarunk engedni ennek a gender lobbynak. Nem akarjuk, hogy aktivisták mondják meg a gyermekeknek, hogyan gondolkodjanak a saját nemükről. Nem akarjuk, hogy a szülő megkerülésével váljanak a gyermekek célpontja ilyen ideológiának, és azt gondolom, hogy ezeknek az ideológiáknak semmi keresni valójuk a gyermekeink életében. És nem akarjuk, hogy azért kelljen feladnunk a saját gyermekvédelmi szabályainkat, mert vannak, akik Brüsszelben másképp gondolkodnak. Megint láthatjuk, egy kicsi szuverenitásról le kell mondanunk, ha az önök miniszterelnökétől már ezt hallottuk. A kérdés az, hogy pontosan mit és miért változtatnak meg, hogyan egyeztetik ezt össze azzal a több millió emberrel, aki ezekben a gyermekvédelmi kérdésekben megnyilvánult és egyértelmű állásfoglalást tett. Ha valóban a gyermekek védelme a cél, akkor minden egyes módosításnál ezt kell bizonyítani, hogy a változás nem gyengíti, hanem ténylegesen erősíti a gyermekek biztonságát, és közben tiszteletben tartja a szülők felelősségét is. Ez a törvényjavaslat nem ezt tartalmazza. Mi ebben a kérdésben nem alkalmazkodni akarunk, hanem kiállni a magyar szülők, a magyar gyermekek mellett. Mert itt nem egyszerű technikai jogharmonizációról beszélünk. Itt arról folyik a vita, ki mondhatja meg, milyen szabályok szerint védjük meg és neveljük a gyermekeinket Magyarországon. A gyermekek nem lehetnek az uniós forrásokért folytatott alkutárgya. A szülők jogai nem lehetnek egy brüsszeli megállapodás aprós betűs részei. A gyermekvédelem pedig nem lehet egy újabb teljesítendő mérföldkő a pénzek felszabadításáért. Azt gondolom, hogy amit most láthatunk, az valójában ez a gyermekvédelmi intézkedésnek álcázott javaslat, valójában egy fedőterv azért, hogy végrehajtsák a brüsszeli elvárásokat. Ha önök azt mondják, hogy mindez nem az uniós megfelelésről szól, bizonyítsák be, mondják el, miért éppen azokat a szabályokat módosítják, amelyeket Brüsszel és az Európai Unió Bírósága kifogásolt. Mondják el, hogy miért éppen most. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen. Most megadom a szót dr. Juhász Hajnalkának, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretben öné a szó, képviselőasszony, parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő társaim, tisztelt miniszter úr. Egyetlen gyermek sincs ebben az országban, akinek a sorsa politikai alkutárgya lehetne. Sem a kórházi ellátásban rekedt csecsemőké, sem egy gyermekvédelmi intézetben felnővő kamaszé, sem azért a kislányé vagy kisfiúé, aki reggel belép az iskola kapuján. A KDNP ezért minden olyan javaslatot kész támogatni, amely valóban a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi biztonságát szolgálja. És ugyanilyen határozottan mondjuk ki azt is, amit ebből a csomagból nem tudunk elfogadni. A gyermekek védelme nekünk nem kampányfogás, alaptörvényi kötelezettség. A szülő joga és kötelessége, hogy gyermekét nevelje. Az állami, hogy ebben ne helyettesítse a családot, hanem támogassa és megvédje a gyermekeket attól, ami a fejlődését súlyosan károsíthatja. Ezt a mércét kérjük számon magunktól, és ezt kérjük számon a kormánytól is. Vannak a törvényjavaslatban olyan elemek, amelyek jó irányba mutatnak. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a kórházi ellátásban rekedt gyermekek sorsának rendezése kiemelten fontos ügy. Minden gyermeket támogatni kell, különösen azokat, akik szülők nélkül vagy biztonságos otthon nélkül nőnek fel. Ez nem lehet vita tárgya. Azt sem vitatjuk, hogy a gyermekvédelmi rendszer további fejlesztésre szorul. Az elmúlt években is számos lépés született, de ezen a területen a munka soha nem állhat meg. Éppen ezért veszek részt személyesen is a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság munkájában. Éppen ezért foglalkozunk komolyan a Tisza kormány idevágó javaslataival is. És éppen ezért hoztuk meg annak idején a 2021-es gyermekvédelmi törvényt, amelyet most önök Brüsszel parancsára átalakítanak. A 2021-es törvény egyértelműen rögzíti, a gyermeknevelés irányainak meghatározása a szülő joga. Ez összhangban áll az Európai Unió alapjogi chartájával, amely elismeri a szülők jogát arra, hogy gyermekeiket meggyőződésük szerint neveljék. Az Európai Bizottság mégis kötelezettségszegési eljárást indított a jogszabállyal szemben. Csak hogy a családpolitika és az oktatás-nevelés ügye is tagállami kompetencia az Európai Unióban. A most önök által beterjesztett javaslat lényegi célja Brüsszel akaratának végrehajtása és a korábbi gyermekvédelmi állapot feladása. A gyermekvédelmi intézkedéseknek álcázott javaslat valójában arra szolgál, hogy eleget tegyen a brüsszeli feltételeknek, és visszaengedje a gender propagandát az iskolákba és a médiába. A cél az, hogy ezt egy csoportba foglalják más, önmagában támogatható kérdésekkel, és így adják ezt el a közvéleménynek. Tisztelt képviselőtársaim! A súlyosan káros tartalmakkal szembeni fellépés, a szexuális erőszak, a kizsákmányolás, a gyermekekre zúduló öncélú szexualitás elleni védelem helyes cél és fontos. Csak hogy ezt a magyar jog eddig sem engedte. Aki azt állítja, hogy eddig szabadon lehetett volna pornográfiát vagy erőszakot reklámozni kiskorúaknak, az egyszerűen nem ismeri a hatályos jogot. A javaslat sarkalatos eleme az, hogy kiveszi a gyermekvédelmi, a köznevelési, a média és a reklámszabályokból azt a világos tilalmat, amely eddig a nem megváltoztatásának és a homoszexualitásnak a népszerűsítését és megjelenítését korlátozta a 18 éven aluliak előtt. Magyar Péter miniszterelnök úr az elmúlt két hétben szinte mindenről beszélt e javaslat kapcsán, a kórházban rekedt gyermekekről, a plakátokról, az uniós forrásokról. Fontos kérdések valóban. De arról, hogy az LMBT kérdéskört visszaengedik az iskolákba, a kiskorúaknak szóló tartalmak közé arról hallgatott. Pedig éppen ez a csomag egyik központi eleme, ahogy erről egyes önökhöz közel álló sajtótermékek is beszámoltak. Mondjuk ki szó szerint, mit törölnének a magyar jogrendszerből? Pontosan a gender lobby elleni védelmet. A gyermekvédelmi törvény eddig így szólt. Tilos 18 éven aluliak számára olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a nem megváltoztatását és a homoszexualitást népszerűsíti vagy megjeleníti. A köznevelési törvény eddig így szólt. A szexuális kultúráról és a nemi irányultságról szóló foglalkozások nem irányulhatnak a nem megváltoztatásának és a homoszexualitásnak a népszerűsítésére. Ezt vennék ki többek között. A nemi szerepekről, a kiskorúak szexuális oktatásáról és a szülők jogairól szóló vita korunk egyik legfontosabb társadalmi kérdése. Az, hogy ez a témakör eddig kevésbé gyűrűzött be Magyarországra, ez nem a véletlen műve. Azért van, mert a korábbi kormány időben cselekedett és megelőző szabályozást vezetett be. Épp az, amit most eltörölnének. Egy szülő azt akarja, hogy gyermeke az iskolában tudást kapjon. Ne világnézeti kísérlet tárgya legyen. Azt akarja, hogy a nemi életről szóló beszélgetés tiszteletben tartsa a család értékrendjét, és igazodjon az életkorhoz. Azt akarja, hogy senki ne tartson érzékenyítő előadást a gyermekének az iskola falai között, az ő engedélye és tudta nélkül. Mert az iskolának biztonságot kell jelentenie. A szülői ház után ez a legfontosabb helyszín. A gyermekeknek pedig joguk van a szülők által választott értékrend szerint felnőni. És igen, természetesen megfelelő keretek között ennek része a tolerancia kialakítása is, és az erre való nevelés is, amiben az iskola fontos szerepet kaphat. De a tolerancia tanítása nem azonos azzal, hogy a szülői ellenőrzés alól kikerülve homályos szakmai szempontok mentén dől el, milyen érzékenyítést kapnak a gyermekeink ezekben a témákban. Tisztelt képviselőtársaim! A 2021-es gyermekvédelmi törvény világosan kimondta, a felnőttek életébe nem szólunk bele. A határvonal a gyermekeknél és a szülőknél húzódott. A Tisza kormánya mostani törvényjavaslattal bár nem mondja ki, az Európai Bíróság azon ítéletét hajtja végre, amely április 21-én alig pár héttel a magyar választások után hozott meg a bíróság. Az ítélet szerint a 2021-es gyermekvédelmi szabályok nem egyeztethetők össze az Európai Uniós joggal. A mostani javaslat ezt az ítéletet képezi le. Ez meghajlás Brüsszel akarata előtt. Ez összefügg az uniós forrásokkal is. Ezzel a javaslattal bebizonyosodott, hogy bármit mondott a Tisza, igenis a gender propaganda korlátozásának eltörlése is feltétel volt az uniós forrásokért cserébe, amit eddig kézzel-lábbal tagadtak. A helyzetet tovább fokozta, hogy úgy akarja elfogadni a Tisza ezt az új törvényt, hogy egyetlen eurócent uniós forrás sem érkezett még meg hazánkba. Hiszen Magyar Péter miniszterelnök úr mondta az ATV interjújában, hogy eddig konkrétan semmilyen forrást nem kaptunk az Európai Uniótól, vagyis amit már számtalanszor kommunikáltak, vagy hazahozták a forrásokat, az nem volt igaz. A pontos feltételeket, amelyekben Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével megállapodott, a magyar nyilvánosság sosem látta. Ursula von der Leyen a múlt héten éppen Magyarországról szólva úgy fogalmazott, sok mindenben elértünk, sok mindent, de még sok a teendő. Kérdezem, ha minden teljesült, mi az a még sok teendő? Ha a gyermekvédelmi törvény átszabása nem volt feltétel, akkor miért pont most, miért pont így, és miért pont ezekkel a törlésekkel érkezik meg a javaslat? Magyar Péter és a Tisza párt emberei Mindig hangoztatják, hogy rekordszámú szavazatot kaptak 2026-os választásokon. Nos, ahogyan képviselőtársnőm is elmondta, Hegedűs Barbara, a 2022-es gyermekvédelmi népszavazáson többen szavaztak hazánkban a gyermekek védelmére, mint ahányan idén a Tiszára. És pontosan azokban a kérdésekben, amelyeket most a Tisza brüsszeli megrendelésre meg akar változtatni. A Tisza 3,3-3,4 millió szavazatot kapott a választáson. A népszavazáson a négy kérdésben 3,6-3,7 millió magyar szavazott a gyermekek védelmére. Önök velük mennek most szembe. Tisztelt képviselőtársaim, hadd szóljak egy szót a gyermekvédelem és a politika kapcsolatáról. A Tisza kormány saját jelentésének 36. oldalán maga mondja ki, a gyermekvédelem elbulvárosodott, politikai eszközzé vált. Ehhez képest a jelentés bemutatását Magyar Péter éppen a magyar konzervatív oldal egyik szokásos hétvégi eseményéhez, a Köcsei találkozóhoz időzítette. Most ismét politikai célra használják a gyermekvédelmet, és a törvénymódosításban tudatosan összemossák az LMBTQ kérdéskörrel, miközben a kommunikációjukban ezt gondosan elhallgatják. A törvényjavaslat nincs összhangban a saját diagnózisukkal. Aki azt mondja, hogy a gyermekvédelem egyik baja épp a politikai befolyás, az nem hozhat be egy olyan csomagot, amelynek sarkalatos pontja ideológiai kerítésbontás az iskolákban. Tisztelt képviselőtársaim! A közterületi hirdetéseknél a javaslat azt ígéri, megvédi a gyermekeket a fejlődésüket súlyosan károsító plakátoktól és reklámoktól. Csak hogy amit valójában kivesznek, az a világos tilalom. A nem megváltoztatásának és a homoszexualitásnak a népszerűsítése a kiskorúak előtt. A közösségi médiát, amelyre hivatkoznak, ez a magyar szabály eleven nem is érinti. Tisztelt képviselőtársaim! A KDNP álláspontja egyszerű és nem félreérthető. Először is minden pontot, amely a kórházban rekedt, a családon kívül élő, a veszélyeztetett gyermekek valós védelmét szolgálja, készséggel tárgyalunk, és ahol valóban a gyermekeket védi, ott támogatjuk. Másodszor nem tagadjuk a korábbi rendszer hiányosságait, részt veszünk a munkában, de számon kérjük a kormányt. Harmadszor nem fogadjuk el, hogy a gyermekvédelmi törvényből, a köznevelési törvényből és a kiskorúakra vonatkozó tartalmi szabályokból kigyomlálják azt a tilalmat, amely eddig távol tartotta az iskoláktól a genderpropaganda népszerűsítését. Negyedszer a szülő joga, a gyermek egészséges fejlődése és a család elsőbbsége nem lehet alkutárgya, sem uniós ítélet, sem uniós források miatt. Tisztelt képviselőtársaim, a KDNP a jelenlegi formájában ezt a törvényjavaslatot nem fogja támogatni, a Fidesz-KDNP fog benyújtani módosító javaslatot, és a KDNP önálló törvényjavaslattal is fog élni, amely kifejezetten a gyermekek digitális tartalmakkal szembeni védelmére is ki fog térni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most megadom a szót Dúró Dórának, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon Öné a szó.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés. Önök a pedofilok jogait választják a szülők jogai helyett Brüsszel nyomására bevallottan. Ugyanis nem kérdés, hogy Brüsszel nyomására cselekszenek, és nem kérdés, hogy megnehezítik a szülők hozzáférését a pedofilok adatvédelmi jogainak érdekében. Magyar Péter maga beszélt erről. Nem kérdés ez, tisztelt képviselőtársaim. Hát a miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában arról beszélt, hogy a gyermekvédelmi jogszabálycsomag alkalmas lesz arra, hogy a 2021-es gyermekvédelmi törvény miatti uniós bírság is elkerülhető legyen. Az unió által kifogásolt egyik pont éppen az, hogy a pedofilok adatvédelmi jogai sérülnek, és önök most a pedofilokat választják a magyar szülők jogai helyett. Folytatja a miniszterelnök, valamint ezután fel lehet majd szabadítani 500 milliárd eurónyi, mondja Magyar Péter a Kossuth Rádióban, oktatási célokra felhasználható uniós forrást. Amikor mi ezt kérdeztük, amikor mi erről beszéltünk néhány hónappal ezelőtt, önök mosolyogva konteósnak neveztek bennünket. Kérjenek bocsánatot. Önök azért a miniszterelnök, idéztem a miniszterelnököt, tisztelt képviselőtársaim, a miniszterelnök mondta azt, hogy erre a jogszabálycsomagra azért van szükség, mert a 2021-es bírósági ítélet által kifogásolt törvényi rendelkezések megváltoztatása feltétele a bírság elengedésének, beszüntetésének és uniós források felszabadításának. Ha az az ember hazudott, aki ezt állította, akkor Magyar Péter hazudott. A Kossuth Rádióban mondta el ezt. Lejátszom a hangfelvételt, vagy mi kell önöknek ahhoz, hogy elhiggyék, hogy Magyar Pétert idéztem. Magyar Pétert idéztem. És egészen döbbenetesen aljas módon nyújtották be ezt a javaslatot, szándékosan azt a látszatot keltve, mintha mi nem támogatnánk azokat a részeit ennek a javaslatnak, amelyet egyébként minden józan, magyar, jóérzésű ember támogat. De már ma a napirend előtti felszólalásokra adott válaszban Magyar Péter elkezdte ezt a hazug kommunikációt. Szándékosan nyújtották be így, hogy hazudni tudjanak az ellenzékről. A Fidesz is ezt csinálta, salátatörvényt nyújtottak be, aminek az egyik felét persze támogatta volna az ember, de a másik felét nem, és így összemosták, minthogyha mi nem támogatnánk az egészet. Ezért világosan el fogom mondani, hogy természetesen a Mi Hazánk mozgalom támogatja azokat a rendelkezéseit a törvénynek, amelyek valóban a gyermekek védelmét szolgálják, és mindenki más, aki ettől ellenkező, ennek ellenkezőjét állítja, az hazudik, ennek tudatában hazudozzanak rólunk, hogy ezt világossá tettem. Természetesen a hang és vizuális ingerek tiltása támogatható, a közterületi hirdetések, reklámok, politikai plakátok, kampányain való gyermekvédelmi intézkedések támogatandók, az egészségügyi intézményekben a gyermekjogok növekedése támogatandó, és a kórházi ellátásban rekedt gyermekek helyzetének megoldására irányuló javaslatok szintén támogatandók. Ki ne támogatná ezeket, tehát ezt most világossá tettem, kérem, hogy ne hazudják azt, és a miniszterelnök se hazudja azt innentől kezdve, hogy a Mi Hazánk ezeket nem támogatja. Ugyanakkor önök fontosnak tartják visszaengedni, tehát kifejezetten visszaengedni oktatási intézményekbe azokat a szervezeteket, amelyek kifejezetten az LMBTQ propaganda népszerűsítésére jöttek létre. Ez is legyen világos mindenki számára, amikor megnyomja az igen gombot, legyen világos, hogy ezek a szervezetek nem érdekvédelmi szervezetek, vagy ehhez hasonlók, hanem kifejezetten az LMBTQ propaganda népszerűsítésére jöttek létre. És nagyon gyakran elhangzanak különböző infantilis érvek arra vonatkozóan, hogy a szexuális identitás meg orientáció az nem is változtatható meg, és hogy senki nem lesz attól homoszexuális, hogy megnéz egy ilyen filmet, vagy elolvas egy ilyen tartalmat. Ezért szeretném az Amerikai Pszichológiai Társaság ide vonatkozó állásfoglalását szintén idézni. Nyilván ezt is el lehet majd azzal intézni az önök részéről, hogy az Amerikai Pszichológiai Társaság és biztos putyinista, orbánista, konteós, zöldfideszes, náci, ki tudja milyen szervezet, ugyanakkor ennek azért vannak korlátai. Az Amerikai Pszichológiai Társaság állásfoglalása szerint a nemi identitás biológiai és környezeti tényezők dinamikus kölcsönhatása során alakul ki. A legtöbb ember 99,5% esetében úgy, hogy a biológiai tényezők és a megélt identitás egymással összhangban van. Tehát a nemi identitás nem vele született, és nem is pusztán szociális konstrukció, hanem a biológiai kognitív társas fejlődés eredménye. A transzneműség okairól szólva pedig így fogalmaz az Amerikai Pszichológiai Társaság. Sok szakértő úgy véli, hogy az olyan biológiai tényezők, mint a genetikai hatások és a prenatális hormonszintek, valamint a korai tapasztalatok és a serdülőkor vagy felnőttkor későbbi tapasztalatai mind hozzájárulhatnak a transznemű identitások kialakulásához. És Lisa M. Diamond, az APA egyik elismert kutatója, több kutatást elemző összefoglaló tanulmányában pedig úgy fogalmaz, a szexuális orientáció megváltoztathatatlanságára vonatkozó érvek nem tudományosak, mivel mind az utánkövetéses, mind pedig a populációs vizsgálatok bizonyítják, hogy természetes módon is bekövetkeznek változások bizonyos személyek szexuális irányultsága terén. Tehát miközben önök úgy gondolják, hogy ez semmilyen hatással nincs a gyerekekre, vagy legalábbis nem, nincsen rossz hatással rájuk, aközben ez a helyzet. És még valami van, ami bizonyítja mindezt, az pedig az elmúlt időszaknak a változásai az Amerikai Egyesült Államok lakosságára vonatkozóan. Míg ugyanis a Gallup felmérése szerint a felnőtt amerikai népességnek körülbelül 5%-a vallja magát nem heteroszexuálisnak, azon fiatalok körében, akik ilyen tartalmakat fogyasztanak, nagyságrendileg 16% tartja magát csak queer identitásúnak, 16% tartja magát. Emellett fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy az új-zélandi Wellington régióban a nem átalakító hormonális terápiát kérők száma 2010-ről 2016-ra, tehát mindösszesen 6 év leforgása alatt több mint 5-szörösére nőtt meg. Mitől? Mert a szakértők, a pszichiáterek azt mondják, hogy ezeket genetikai változásokkal ilyen rövid idő alatt nem lehet magyarázni. És tudják, az egészben az a legszomorúbb, hogy most tartotta a közgazdász vándorgyűlést a közgazdasági társaság Egerben, és itt a demográfusok arról beszéltek, hogy a század végére, tehát 2100-ra Magyarországon a magyar nemzetiségű lakosság aránya mindösszesen 3,5 millió lesz. 3,5 millió magyar fog élni ezen század végén Magyarországon. És önöknek egy árva szavuk nincsen erről. Egy árva szavuk nincsen arról, hogy már élnek azok a gyerekek, akik úgy születtek meg, hogy egy 9,5 milliós, közel 10 milliós nemzetnek a tagjai, és valószínűleg mire ők nagyszülők lesznek, addigra egy 3,5 milliós nemzetnek a tagjai lesznek. Az önök hatalomra kerülésével az országgyűlésben megszűnt a demográfiáról szóló párbeszéd. A miniszterelnök nem beszél erről. Önök a felszólalásaikban nem beszélnek erről. De az fontos önöknek, hogy ezt a családellenes, gyerekellenes, életellenes ideológiát visszaengedjék az iskolákban. Ráadásul azt is elmondták a demográfusok, hogy ez a 3,5 millió magyar addigra már aktivitásában rendkívül gyenge lesz, idős, és gyermeket vállalni nem fognak tudni. De Élő Anita, aki szintén egy újságíró, a Válasz Online-nak az újságírója, nem a Fidesz köreihez köthető, ő is elmondta, hogy egy családellenes társadalom jött létre Magyarországon, és valójában ez az oka annak, hogy ilyen demográfiai lejtmenetben vagyunk. Semmilyen párbeszéd gyermekvédelem ügyében sem más napirendek kapcsán demográfiai kérdésekben nincsen Magyarországon. Holott, ha megnéznénk azt például, hogy mi történt az elmúlt években, évtizedekben, akár csak a szomszédos Ausztriában, akkor azt látnánk, hogy a bevándorlás következtében a bécsi iskolásoknak már 42%-a muszlim hátterű családból érkezik, és mindössze 31% az, aki keresztény hátterű családból érkezik. Értem, hogy nagyon nagy hanggal el tudják utasítani a migrációs paktumot. Nagyon jó. Tegyük ezt együtt mindnyájan, csak arról is beszéljünk, hogyha nem akarjuk, hogy itt migránsok éljenek, ha nem akarjuk, hogy itt bevándorlók éljenek, akkor kik éljenek itt? Megszülessenek-e azok a gyerekek, és biztosítjuk-e ehhez az egészséges, mentális fejlődésüket? Mert lehet azt gondolni, hogyha majd több pénzt adnak az embereknek, akkor majd több gyermek születik, Csak hogy ez eddig sehol nem jött be. Sehol nem jött be. Nyugat-Európában sokkal magasabbak a bérek, magasabb az életszínvonal, mégsem magasabb a teljes termékenységi arányszám. Japánban a világ egyik leggazdagabb, a világ egyik legmagasabb fejlettségű, technológiai értelemben legfejlettebb országáról beszélünk, és olyan elképesztő demográfiai lejtmenetben vannak, amit a többi ország, még Európa országai is csak félve tekintenek. Több Japánban a 85 éves ember, mint az 1 éves ember. A lakosság 30%-a 65 éves. És Japánban 35 év alatt a szociális kiadások és a nyugdíjkiadások a háromszorosukra, illetve a kétszeresükre nőttek. Ez a jövő az, amit Magyarországnak szánunk. Mert hogyha az életellenes ideológiákat visszaengedjük a gyerekekhez, az iskolákba, és ez az ideológia fog rájuk ömleni a különböző tartalmakon keresztül, akkor ez lesz számukra a norma. Nem az lesz számukra a norma, hogy családjuk legyen, pedig a család és a házasság, az épp család az egyik legfontosabb mentális egészségvédő intézmény. És akkor fog Magyarország demográfiailag is gyarapodni, hogyha ezeket az értékeket erősítjük, és ezek azok az értékek, amelyeket közösen átadunk a gyerekeinknek. Ha pedig olyan értékeket adunk át, amelyek bizonyítottan és tudományosan is alátámasztottan szorongást, depressziót, öngyilkossági hajlamot erősítenek bennük, akkor Magyarország el fog veszni. Az a gondolkodás, amiről most beszélünk, ez nem nevetség tárgya, ez a magyarság megmaradásának a kérdése. És engedjenek meg ennek kapcsán egy személyes élményemet is. A negyedik gyermekünknek ma van éppen a születésnapja. És idén volt az óvodai ballagása, és rendkívül meghatottan néztem ott a templomban, egyházi óvodába járt, és a templomban volt a ballagás, ahogy 70-80 fehéringbe öltözött gyermek a saját gyönyörű tiszta lelkével énekelte, hogy a balga homokra épített, az okos sziklára épített, te is építsd az életed Krisztusra, és a vár örökre áll. Magyarországon az elmúlt 1000 évben semmilyen korszellem, történhetett bármi, nem kérdőjelezte meg azt, hogy az élet továbbadása és a nemzet demográfiai értelemben történő fennmaradása a legfontosabb nemzeti érték. És amint ezt elkezdtük megkérdőjelezni, amint a gazdaság és a fogyasztás fontosabbá vált, azonnal elkezdett az egész civilizációnk hanyatlani, mert hogy ez Európára is igaz. Európa, Nyugat-Európa, ahonnan ezt a törvényjavaslatot is elvárják önöktől, hogy hajtsák végre, egy olyan civilizáció jelen pillanatban, amelyik önszántából felszámolja saját magát. Nyugat-Európában ez már gyorsabban lezajlott, hiszen a bevándorlókat is beengedték. Magyarországon ezután fog lezajlani, hogyha nem térünk rá közösen arra az értékrendre, ami a nemzet megerősítését, ami a nemzet gyarapodását, és a gyerekeink egészséges mentális fejlődését, és a nemzetünk tovább élését fogja garantálni. Én a magam részéről ezt tudom csak támogatni, az életellenes ideológiáktól pedig távol kell tartani a magyar gyerekeket. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő asszony. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelettel kérdezem, hogy valaki 2 perces időkeretben kíván-e felszólalni a frakciók részéről? Nem? Akkor most megadom a szót Kőszegi Krisztián képviselő úrnak. Parancsoljon, öné a szó.
6: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Engedjék meg, hogy én egy kicsit más szempontból vegyem elő ezt a törvényjavaslatot. A gyermekotthonok szemszögéből is tükrén keresztül, hiszen nekem közvetett módon van kapcsolódásom a gyermekotthoni világhoz, hiszen 2 bátyám is dolgozik ebben a rendszerben, 12 órás munkaviszonyban is. Nagyon érdekes, hogy amikor mesélik nekem azt, hogy milyen ezekkel a gyerekekkel dolgozni, akkor 2 felnőtt bátyámnak is csillog a szemük, és érdekes az, hogy a munkaidőkön kívül is, szabadidőjükben is külső programokra viszik a gyerekeket, és saját idejüket és pénzüket is beleteszik abba, hogy minél jobban felhasználják a szabadidős programjukat és tevékenységüket ezek a gyerekek. De tanárként is találkoztam több olyan gyermekkel egyébként, aki gyermekotthonból érkezett az iskolába, illetve politikusként, szociális bizottsági tagként azt gondolom, hogy elkerülhetetlen az, hogy szociális intézményekben, gyermekotthonokba látogassak el, ezért Baranya megyében, illetve országszerte több gyermekotthonba is ellátogattam. Elképesztő egyébként számomra az, hogy eddig ezt nem lehetett megtenni politikusként, és én szégyellem magam amiatt, hogy ezek az emberek nem mutatták meg azt, hogy mi történik a gyermekotthonokban az elmúlt évtizedekben. Ez, én azt gondolom, hogy most már hiánypótló volt, és örülök ennek a törvényjavaslatnak, hiszen ez a szabályozás, ez a szigorú szabályozás, ez az ott dolgozóknak is irányt mutathat majd. Amikor ezekben a gyermekotthonokban jártam, akkor beszélgettem az ott dolgozó emberekkel, és egy olyan személlyel is sikerült, aki 35 éve dolgozik ebben a szakmában. És akkor megkérdeztem tőle, hogy az elmúlt évtizedekben azért tudjuk, hogy nem volt sem anyagi, sem társadalmi megbecsültsége ennek a szférának. Miért vállalta ezt el? És azt mondta nekem, hogy azért, mert erre tette az életét, és hogy ezek a gyermekek szinte már a saját gyermekei, és közben természetesen elérzékenyült. És ezt azért is mondom el, mert azt gondolom, hogy a törvény mellett ki kell hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek jelenléte. Hiszen ha ők nem lettek volna jelen az elmúlt évtizedben, akkor nem beszélhetnénk gyermekvédelemről. Hősies cselekedet volt a részükről, hogy kitartottak éveken keresztül. És azt gondolom, hogy ezt az elhivatottságot az államnak nem csak elismernie, hanem kézzelfogható módon meg is kell becsülnie. Természetesen megfelelő bérekkel, kiszámítható munkakörülményekkel, elegendő munkatársal, valamint megfelelő pszichológiai, fejlesztőpedagógiai és szupervíziós keretekkel. Azért is, mert a szakember hiánya az jelen van. Beszélhetünk gyermekvédelemről, de szakemberekre szükségünk van. Baranyában is megtapasztaltam, Pécsen egy gyermekotthoni csoportot, Csehén pedig egy lakásotthon működését kellett szüneteltetni a szakember hiány miatt átmenetileg. Gondoljunk bele, hogy ez hogyan hatott a gyermekek életére abban az időszakban. Sajnálatos módon azt is tapasztaltam, hogy előfordulhat olyan, hogy gyermekeket távol tartanak a családjuktól, messze iskolájuktól, barátaiktól, vagy akár testvéreiktől másik megyében kapnak helyet a férőhely hiány miatt Európa közepén a 21. században. És azt gondolom, hogy a családból való kiemelés az önmagában is egy nagyon súlyos trauma. És nekünk pedig, politikusoknak az a felelősségünk, hogy ez ne társuljanak elkerülhető további veszteségek. Ki kell mondanunk, és őszintén nézzenek tükörben ebben a kérdésben, nagyon sok veszteség társult a traumájuk mellé a gyerekeknek. Ezt nekünk meg kell akadályoznunk. A most tárgyalt törvényjavaslat a kórházi ellátásban rekedt gyermekek helyzetének gyorsabb rendezését is szolgálja. A javaslat előírja, hogy a gyámhatóság az értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül végezze el az előzetes gyermekvédelmi helyzetfelmérést. És ez fontos garancia, miniszter úr. Egy olyan gyermek életéből, akinek már nincs szüksége kórházi ellátásra, nem veszhetnek el újabb hetek vagy hónapok. Azért sem, mert tudjuk azt, hogy az első 1000 nap az egyik legmeghatározóbb a gyermekek életében. És ezért is támogatom ezt a törvényjavaslatot. Az állam felelőssége, hogy időben intézkedjen és gondoskodjon arról, hogy a gyermek megfelelő ellátáshoz jusson. Ez világos és szigorú szabályok kellenek. Szakemberekre, férőhelyekre és szükséges forrásokat is biztosítani kell. Hiszen ezek együtt teremthetik meg annak a feltételeit, hogy a gyermekek biztonságos környezetben, személyes figyelem és gondoskodás mellett nevelkedhessenek. Tisztelt ház, az elmúlt évtizedekben okozott problémákat természetesen pár hónap alatt nem lehet helyrehozni. de azt gondolom, hogy az első lépéseket meg kell tenni. A gyermekvédelem helyreállításához meg kell becsülnünk azokat, akik a legnehezebb években is kitartottak, akik 35 éven keresztül kitartottak, és biztosítanunk kell a feltételeket azoknak, akik most választják ezt a hivatást. Amikor a gyermekotthonokban jártam, akkor nem csak munkatársakkal találkoztam, hanem természetesen gyermekekkel is. Nagyon felemelő volt számomra, amikor odajöttek hozzám a gyerekek, dicsekedtek azzal, hogy milyen talentummal áldotta meg őket az Isten. Az egyik a rajzát mutatta, egy másik kislány arra volt büszke, hogy nagyon szépen megtanult japánul. Egy harmadik meg kiváló sportoló volt. És ahogy néztem őket, az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy így mennyire perifériára szorultak ezek a gyerekek, miközben a szemükből is látszott az, hogy ugyanúgy

asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Akkor már egy kicsit távolabb lépni, és nem csak a törvényjavaslatról, hanem magáról az ügyről is néhány gondolatot elmondani, mert azt talán mindannyian tudjuk, hogy a gyermekvédelmi ügy a sokkal sokrétűbb annál, mint ami ebben a törvényjavaslatban van, mert hogy az intézetek, a kórházak, a nevelőszülők mellett a családokban nevelkedő, iskolákban tanuló, illetve a szakképzésben tanuló gyermekek is ide tartoznak. A munkánknak a része az, hogy az intézmények mellett velük is foglalkozzunk, segítsük a családokat, a gyermeknevelést támogassuk a nevelőszülőket, becsüljük meg abban a munkában, amelyet elvégeznek, és az oktatás feltételeit is biztosítsuk abban, hogy ezek a gyerekek nyugodt körülmények között tudjanak tanulni és nevelődni. Éppen ezért ezen a szemüvegen keresztül szeretném egy kicsit megvizsgálni az előttünk álló javaslatot. Megmondom őszintén, kicsit örülök annak, hogy az eddigiektől eltérően a kormánypárti felszólalók nem politikai munkós botként használták a gyermekvédelem ügyét most. Nyilvánvalóan azért is teszik ezt, mert az önök által kidolgozott gyermekvédelmi diagnózisban több helyen is szó esik erről. Néhány idézet, a 36. oldalon azt olvashatjuk, hogy a terület olyan témává vált, amely érzelmi töltető, leegyszerűsített, ellenségképre és morális felháborodásra építő narratívákban lehetett, illetve volt érdemes megjeleníteni, illetve nem a rendszer egésze van jelen a közbeszédben, hanem szinte kizárólag a botrányok, a krízisek és a látványos kudarcok. Jó, hogyha a gyermekvédelemről úgy tudunk beszélni, hogy az első számú motivációnk az, hogy hogyan tudunk olyan lépéseket tenni, olyan intézkedéseket tenni, talán még néhány dologban egyet is érteni, amely a gyermekeinket, az intézményrendszerben nevelteket, és a családokban nevelt gyermekeket is mindenképpen jobb helyzetbe tudja hozni. Tisztelt országgyűlés, folyamatosan halljuk azokat a negatív vádakat, vagy megjegyzéseket, amelyek arról szólnak, hogy az elmúlt esztendőkben nem történt semmi a gyermekvédelem területén. Erről azért az embernek két dolog eszébe jut. Az egyik az, hogy amit az előbb általam idézettekből is kiderül, hogy biztos, hogy erről szól a gyermekvédelem. A másik, hogy mindannyian gondoljuk végig, hogy létrejönne majd az az állapot, amikor sem jogszabályi változásokra, sem anyagi eredetű intézkedésekre nem lesz szükség ahhoz, és azt gondoljuk, hogy a gyermekvédelemben minden rendben van. Szkeptikus vagyok ez ügyben, hogy létrejöhet-e. Azt viszont ne vitassuk el egymástól, hogy mindannyian egyrészt azért dolgozunk, hogy a gyermekeknek jó léte, illetve jól léte legyen, a másik pedig az, hogy mindannyiunk kötelessége, és ha tudjuk, akkor ezt meg is kell tennünk, hogy azokat dolgozók, akik a gyermekvédelmi intézményrendszerben, a családsegítésben, az oktatásban dolgoznak azért, hogy a gyermekeiket oktassuk, neveljük, és jól létben legyenek, az ő munkájukat természetesen mindannyiunknak meg kell becsülni, de engedjenek meg azért néhány példát. Csak a rendkedvéért, és tényleg csak néhányat. A gyermekvédelmi szakellátás központi költségvetése 2010-ben 18,5 milliárd forint volt, 2024-ben a legutóbbi teljes adat az 129,1 milliárd forint, ez 7-szeres növekedést jelent. Az elmúlt időszakban hivatásra tettük a nevelőszülőséget, ami ebben a rendszerben nagyon fontos volt. Létrehoztuk a 24 órás ingyenesen hívható gyermekvédelmi hívószámot, létrehoztuk a pedofil nyilvántartást, szigorítottuk a gyermekpornográfia elkövetőjével szembeni szankciókat, és az el nem évülévé tettük azokat a gyermekek sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekmények esetében. Erről szóltak törvényjavaslattal kapcsolatban a képviselő társaim. Elfogadtunk egy új gyermekvédelmi törvényt, bevezettük a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot és a kifogástalan életvitel ellenőrzést, módosítottuk a PTK-ban a kórházban hagyott gyermekek érdekében, így 6 héten belül örökbefogadhatóvá váltak azok a gyermekek, akik a kórházban voltak, és akiket 6 héten keresztül nem kerestek. Nagyon sok intézkedés volt még hátra, még egyszer mondom, nem tudom, eljönne bármikor, bármi

0: Ilyen kormány időszakában az a helyzet, amikor azt mondjuk, hogy a gyermekvédelem területén minden rendben van. A gyermekvédelemmel kapcsolatos törvények esetében, ebben a törvény esetében is idézni szeretném Bujdosó Andrea, vagy a frakcióvezető asszonyt, aki a múlt heti javítóintézeti vitában mondott egy olyan mondatot, amire szerintem mindannyiunknak érdemes figyelni. Ez a mondat úgy szól, az intézkedések valóban fontosak, de mindig sokkal fontosabbak, hogy az eredményekre koncentráljuk. Reméljük, hogy azok az intézkedések, amelyek az elkövetkező időszakban, illetve most ezzel a törvényjavaslattal megszületnek, a törvényjavaslat egy része, ahogy a képviselőtársaim is elmondták, alkalmas arra, hogy vitázzunk róla, azok valóban olyan eredményeket fognak elérni, hogy mindannyian azt tudjuk mondani, hogy megérte ezt megtenni. Beszéltem a családokban nevelkedő gyermekekről is, és itt engedjenek meg azért néhány gondolatot arról, hogy az elmúlt időszakban ugyan önök mindig elmondják, hogy ez gyakorlatilag nem volt semmi, elhangzott egy olyan felszólalás is, hogy a Fidesz 4500 milliárd forintot pacsált el úgymond családpolitikai intézkedésekre, de azért mégiscsak érdemes itt egy szóra megállni és végig gondolni, hogy a családtámogatási rendszer az szolgálja például a gyermekek védelmét. Azt tudom mondani, hogy csak azt szolgálja, mert hogy a kormány 2010-ben, amikor amellett döntött, és lehet ezzel nem egyetérteni, kétségbe vonni nem lehet szerintem ezeket az intézkedéseket, akkor azt gondoltuk, hogy, és a döntéseinknek ez is volt az alapja, hogy minden egyes eszközünkkel azt szeretnénk elérni, hogy támogassuk azt, aki házasságot akar kötni, vagy párkapcsolatban akar élni, aki gyermeket akar vállalni, illetve aki gyermeket nevel. Ezt már elmondtam egy korábbi vitában, a jelenleg 2026-os még nem módosított költségvetésben 4802 milliárd forint van családtámogatásra. Nem akarom felsorolni ezeket az intézkedéseket, de lehet ezzel nem egyetérteni, de ez a pénz nem tűnt el. Ez a pénz családi adókedvezményként, otthonteremtési támogatásként, babaváró kölcsönként, gyetként, csetként, bölcsődei férőhelyként, és még sorolhatnám, szolgálja a gyermekeket nevelő családokat. Ebben vannak családi adókedvezmények, olyan módon, hogy családi adó és járulékkedvezmény, amelyet a férfi és a nő is igénybe tud venni. Van gyerekek után járó adókedvezmények, hiszen megdupláztuk a gyermekek után járó családi adókedvezményt, és ez 1 millió szülőt érint. Vannak benne olyan intézkedések, amelyeket egy korábbi rossz döntés felülvizsgálata szült, például visszaállítottuk a 3 éves gyest. Benne van az az intézkedés, amellyel a gyermekeket otthon nevelők, a súlyosan fogyatékos gyermekeket otthon nevelőknek bevezettük a gyógy intézményét, amely most már utolérte a minimál bért. Ez azt jelenti, hogy valóban érdemi segítséget tudunk nyújtani. Bevezettük a gyedet, megdupláztuk a bölcsődei férőhelyek számát. Itt egy pillanatra megállnék, mert tegnap a parlamentben szó volt a nők helyzetéről. Nagyon fontos lépés a bölcsödefejlesztés. Nem csak azért, mert egy településen létrejön egy bölcsöde, hanem azért is, mert ezzel is tudjuk segíteni a kisgyermeket nevelő édesanyákat abban, hogy el tudjanak helyezkedni. Hiszen nekik 3 dologra van szükségük. Az egyik, egyrészt arra, hogy legyen munkahely, 1 millió új munkahelyet teremtettük. A másrészt arra, hogy a munkabérük mellett megkaphassák a családi kedvezményeket, és ezt megtettük. Harmadrészt, hogy biztonságban tudhassák a gyermekeiket, a bölcsődei férőhelyek számának a növelésével ezt is el tudtuk érni. És ez is, a családtámogatási rendszer is gyermekvédelem. Tisztelt képviselőtársaim, az előttem szóló ellenzéki képviselők mindannyian elmondták, hogy a javaslatnak egy része alkalmas a vitára, és tűri a vitát, egy része nem, ezzel én is egyetértek. Nézzünk 2 példát, az egyik az az új gyermekvédelmi jog a közterületi kommunikációval szemben című részként azonosítsuk be, hogy a gyermekek közterületi kommunikációval szembeni védelme indokolható egyébként, indokolható szabályozási cél. A javaslat nem támasztja azonban kellően alá az új általános gyermeki jog önálló szükségességét és gyakorlati hozzáadott értékét. A norma széles értelmezésre szoruló fogalmakat dolgozik, idézem például, súlyosan káros, befolyásos, indokolatlan félelemkeltés, szorongás és pszichés megterelés önmagában nem határozza meg teljes körűen az érvényesítési mechanizmusát és a közösségi médiára van lévő tartalmakra, hogy ezt elmondták előttem is a képviselők, egyáltalán nem is terjed ki. És ez egyébként hiba, a szakmai vita egyik kérdése, ezért az lehet, hogy hogyan tudjuk meghatározni azt a küszöböt, amelynek elérésével például a közösségi média tartalmakra is ki tudjuk ezt terjeszteni. Ez valóban egy fontos ügy, amelyben érdemes vitáznunk, és érdemes is egyébként, ha lehet, egyetértenünk. A másik ilyen kérdés, amit szóba hozok, az a kórházi ellátásban rekedt gyermekekre vonatkozó rész. Ugye azt tudniuk kell, hogy 2024-ben döntés született, ezt azoknak mondom, akik mindig azt mondják, hogy nem tettünk ez ügyben semmit, döntés született abban, hogy hasonlóan azokhoz a gyermekekhez, akiket a születésük után azonnal otthagynak, olyan szabályozást vezettünk be, hogy azon gyerekek után, azon újszülöttek esetében, akikre 6 hétig nem jelentkezik semmi, egy gyorsított örökbefogadási eljárás keretében örökbe tudjuk adni. Mondok számokat is. 2020 ennek a szabályozásnak köszönhetően. 2025. december 31. napjáig 262 esetben állapították meg az örökbefogadhatóságot, és ebből 200 gyermeket örökbe is adtak. Erre azt mondani, hogy nem történt semmi, az azt gondolom talán igaztalan. Most ez a szabályozás, attól félünk, hogy ezt az egyébként kívánatos célt, hogy a valamilyen okból, vagy azért, mert a hatóságok azt állapítják meg, hogy a gyermek nem adható haza különböző élethelyzetek miatt, vagy azért, mert a szüleik nem akarják őket nevelni, az ő örökbefogadhatóságukat gyorsítsuk, ennek a célnak ez nem felel meg, mert hogy olyan eljárásokat vezet be, amelyek kifejezetten lassítják ezt a rendszert, hiszen az, hogy az új törvényjavaslat új kötelező előzetes gyermekvédelmi helyzetfelmérést vezet be, amivel egyébként egyet lehet érteni, az lassítani fogja nem csak az egyébként még el nem indult, hanem a folyamatban lévő eljárásokat is. Erről érdemes vitáznunk, akár a bizottságokban is érdemes erről beszélnünk, hogy hogyan tudjuk azt megtenni, hogy annak a célnak is megfeleljünk, amelyeket önök szeretnének, de ne lassítsuk azokat az eljárásokat, ahol abban a helyzetben vagyunk, hogy hamarosan örökbe tudjuk fogadni a gyermeket. Ez egy nagyon fontos része szerintem ennek a javaslatnak, és hát érdemes azért azt is megvizsgálni, és ez önök is elmondták más törvényjavaslatoknál vagy javaslatoknál mi is, hogy ez az új eljárás probléma lényeges okát kezeli, ez egy kérdés. Rendelkezésre álló kormányzati adatok szerint a kórházban maradó gyerekek jelentős része nem az eljárás hiánya, hanem a megfelelő gondozási hely hiánya miatt kénytelen ott maradni a kórházban, és ebben igen előre kell lépnünk, ebben igen támogatnunk kell azt, hogy ez a gyerekek csak és kizárólag addig legyenek a kórházban, ameddig egy nagyon muszáj. Nagyjából ez az a keret, amiből még nagyon sokat tudnék én is, meg szerintem nagyon sokat beszélhetnénk, kicsit több bizottságokban erre szerintem lesz is alkalom és lehetőség. Még egyszer azt mondom, nagyon fontos, hogy ne gondoljuk egymásról, hogy ne a gyerekek, illetve ne a szociális rendszerben dolgozók érdekében szeretnénk dolgozni. Viszont, ahogy a képviselőtársaim is elmondták, ennek a javaslatnak van egy olyan része, amelyben nem tudunk, nem is fogunk, és nem is akarunk egyetérteni, ez pedig az, hogy azok a passzusoknak a kimaradása, amelyek kifejezetten arra utalnak, hogy a gyermekeknek a szexuális nevelésével kapcsolatos ügyek azok a szülő jogai és a szülő felelőssége. Kifejezetten ezeket erősítette meg 3,6-3,7 millió szavazó 2022-ben a gyermekvédelmi népszavazáson, tehát nem arról van szó, hogy az előző kormány valamit kitalált, és ezt tűzzel vassal egyébként átverte, erről mondtak véleményt az emberek. 3,7 millió ember mondott ezekben az ügyekben nemet, értett egyet az előző kormány szabályozásával, és nyilvánította ki azt, hogy a szülőnek van egyedül joga a gyermekek, tehát a 18 év alatti fiatalok szexuális nevelésében. Ezeket a passzusokat önök kiveszik, ezt nem is titkoltam. Alelnök asszony elmondta, a miniszterelnök elmondta, brüsszeli kérésre, kívánalomra vagy parancsra, kinek hogy tetszik, teszik meg. Én azt kérem, hogy ezt ne tegyék, a gyermekek védelmének, a családok biztonságának és a szülők jogainak megvédése mindannyiunk közös érdeke. Mi emellett álltunk ki eddig is, és emellett fogunk kiállni ezután is. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Szűcs Gábor Fidesz képviseletében. Parancsoljon öné a szó.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselőtársaim, önök ezzel a törvényjavaslattal hátat fordítottak a magyaroknak, és lefekszenek a nyugati elvárásoknak. Idén április 21-én az Európai Unió Bírósága elmarasztalta Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt, mert nem összeegyeztethető az uniós joggal, állítják ők. Önmagában az az uniós jog, amivel nem összeegyeztethető egy gyermekvédelmi törvény, hát több mint érdekes. Önök viszont a magyar gyermekek helyett egy külföldi bíróság, egy külső lobby mellé álltak. Magyar Péter idén július 1-én azt mondta, hogy a Tisza kormány semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna, vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. Láthatjuk, ebben sem mondott igazat, más szóval hazudott. Önök úgy alakítanák át a gyermekvédelmi törvényt, hogy az alábbi passzus kikerül belőle. Tilos 18 éven aluliak számára olyan tartalom elérhetővé tétele, amely a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitás népszerűsíti, jeleníti meg. Pontosan ez volt a brüsszeli elvárás. De volt még egy ennél is abszurdabb elvárás, és önök ezt is teljesítenék. A pedofil nyilvántartást a 2021-es Fidesz-KDNP-s szabályozás kifejezetten közvetlen, a szülők és a gyermekek gondozásáért felelős személyek rendelkezésére álló megelőzési eszközként hozta létre. Önök most ezt is korlátoznák. Képviselőtársaim! Önök minden döntésük meghozatalakor a felhatalmazásukra hivatkoznak. És valóban közel 3,4 millió szavazat, az rengeteg, az kétharmadot biztosított önöknek. Azonban a 2022-es gyermekvédelmi népszavazáson 3,6-3,7 millió ember támogatta a jelenleg hatályos, szigorú gyermekvédelmi szabályokat, és azt, hogy a pedofilok jogai soha ne érvényesülhessenek a gyermekek kárára. Képviselőtársaim, én édesapa vagyok, és önök közül is tudom, hogy nagyon sokan szülők. Mit éreznének, ha a gyermekükkel azért foglalkozhatna egy pedofil bűnelkövető, mert önök a pedofilok személyiségi jogait fontosabbnak tartják a gyermekek jogainál. Büszkék lennének magukra, ha ne adj Isten, ezért sérülne a gyermekük. Amikor gyermekvédelemről beszélünk, akkor a hazánk jövőjéről beszélünk. Belegondolnak ebbe, amikor kiveszik a szabályozásból a gyermekek egészséges testi, szellemi, lelki fejlődését garantáló, vagy legalábbis segítő passzusokat? Bízom benne, hogy ezt megfontolják, bár őszintén nem tudom, mit várhatunk azoktól a képviselőktől, ott hátulültek abban a hátsó sorokban, akik cinikusan nevettek akkor, amikor Duró-Dóra képviselőtársam arról beszélt, hogy az évszázad végén 3,5 millióan leszünk. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Diószegi Judit képviselőasszonynak. Parancsoljon öné a szó.
3: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Antoine de Saint-Exupéry fogalmazta meg azt az örök igazságot a legszebben, a kishercegnek az elején az ajánlásban, hogy minden fölnőtt volt egyszer gyerek. De csak kevesen emlékeznek rá. Emlékezzünk most mi is vissza. Érdemes újraértékelnünk magunkban, mit is jelent ez a szó, gyermek. Önöknek mit jelent? És most nem a jogi értelemre gondolok, nézzünk a szívünkbe. A gyermek a tisztaság, az érintetlenség maga, aki nyitottságával szűrők nélkül issza magába a világot. Amikor már ehhez a témához szólok hozzá, elsősorban anyaként teszem. Től vagyok már meg annyi szülői értekezleten és iskolai ünnepségen, ahol módon volt beszélgetni más szülőkkel, és ezeken a találkozókon mindig szóba kerül az iskolai kérdéseken túl, illetve a sok büszkeséget jelentő emlékeinken túl egy mindannyiunkat feszítő probléma is, a gyermekeinket érő mindennapi, a környezetből áradó, elkerülhetetlen pszichés terhelés. amely ma gyakran félelmet is okoz. A gyermeki félelmek pedig rendkívül mélyek és rémisztőek tudnak lenni. Én is emlékszem egyre. Nagyon kicsi voltam, amikor láttam egy filmet, azt hiszem, hogy a Star Trek volt, és egy hatalmas, zsilipbe szorult, polipszerű lény támadta meg a hajó legénységét. Ma már jót nevetnék az egészen, akkor viszont évekig nem mertem kimenni a szobámból éjszaka. A mai gyermekek sem mások. Ugyanúgy másképp érzékelik még a világot, mint a felnőttek. Kicsiként nem képesek az elvont gondolkodásra, elhiszik, amit látnak. És mi történik akkor, amikor a tiszta lelkükbe, ebbe a védtelen formálódó térbe kíméletlenül belebombázzuk a felnőttek világának tort szülőményeit, a szorongást, az indokolatlanul keltett félelmeket? Traumák, amelyek ártanak a pszichéjüknek. Így amikor arról beszélünk, hogy milyen kommunikációval találkozhatnak gyermekeink a közterületeken, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a magyar gyermekek és serdülők jelenlegi mentális és pszichés állapotát sem. A legfrissebb magyar iskoláskorú gyermekek egészségmegtartását vizsgáló elemzés 37.930 gyermek és serdülő országosan reprezentatív adatait vizsgálta 2002 és 2022 közötti időszakban. Az eredmények összességében romló tendenciát mutatnak. 2018 után valamennyi vizsgált, gyakori pszichoszomatikus tünet előfordulása emelkedett, és minden tünet esetében 2022-ben mérték a legmagasabb értékeket. A vizsgált panaszok között szerepel többek között a lehangoltság, az ingerlékenység, az idegesség, az alvási nehézség, a fejfájás és a fáradtság. Ezek az adatok természetesen nem bizonyítják azt, hogy a gyermekek mentális vagy pszichoszomatikus problémáit a reklámok, a politikai kommunikáció, vagy általában a közterületi üzenetek okozzák. A kutatás ilyen oksági következés levonására nem alkalmas. Azt azonban világosan mutatja, hogy a magyar gyermekek és serdülők jelentős része már eleve számottevő pszichés és pszichoszomatikus terheléssel él. Ebben a túlterhelt, törékeny állapotba robban be a közterekről áradó nyomás. Ez azért is fontos, mert a közterület a bárki számára elérhető nyilvános tér, sajátos kommunikációs környezet. Egy televízió kikapcsolható, egy internetes oldal bezárható. A tartalomhoz hozzáférést korhatár vagy szülői kontroll korlátozhat. A közterület azonban nem ilyen. A választókerületemben, Győrben is pontosan láthattuk ennek a következményeit. A győri szülők joggal háborodtak fel, és tiltakoztak a közösségi médiában, amikor a tavalyi év végén a gyermekeinknek a közterületen, még az iskolák közelében is, mint például a Bem téren lévő iskola melletti buszmegállóban, minden nap szorongást keltő, a háború feliratot súlykoló plakátokat kellett nézniük. Szakértők és gyermekpszichológusok sora erősítette meg időről időre, hogy ez súlyosan rombolja a fiatalok biztonságérzetét. A biztonság pedig olyan alapérték, amely nélkül nagyon nehezen lehet kiegyensúlyozottan élni. És tavaly, ebben az időszakban, a saját lányom, aki már a felnőtt korban van szinte, egyszer egy este hazajött, és szintén zavartan tette fel ezt a kérdést. Anya, most háború lesz? Teljesen megdöntök bentem, és nagyon nehezen nyugtattam meg, és a mai napig nem tudom, hogy sikerült-e megnyugtatnom. És aztán belegondoltam, hogy ha egy nagy lányt ennyire megvisel a plakátokról ömlő rettegés, akkor belegondolni is fájdalmas, hogy a kisebbeket mennyire, a kisiskolásokat, az óvisokat. És ez hogyan lehetett megengedni? És létezik egy másik mérható következmény is. Ez pedig már régen megjelent hazánkban. Ha megnéztünk némely plakátot, mit is láthattunk rajtuk? Mások kigúnyolását, megalázását, hazugságok terjesztését róluk. És pontosan mi is ez a viselkedés a hétköznapok szintjén? Ez a magatartás szintiszta intézményesített bullying, amit a felnőtt társadalom, élen a Fidesz-KDNP-vel tulajdonképpen mintaként tárt a gyerekek elé. És tudjuk jól, hogy mit okoz a bullying, elszigetelődés, súlyos depressziót, szorongás, tragikus módon jó pár fiatal öngyilkossága írható közvetlenül a jelenség számlájára. Megelőző programok születtek, szakemberek ezrei küzdenek azért, hogy megtanítsák a gyermekeknek, tiszteljük egymást. Nem bántjuk, nem gúnyoljuk, és nem alázzuk meg a másikat. És közben mit látnak a diákok az utcán? Hogy pont azok tettek ilyet, akikre az ország volt bízva, és ők mutatták a legrosszabb példát. Ez a mi felelősségünk. Amikor a felnőtt társadalom ilyen méltatlan módon kommunikál a mindennapokban, azzal a békés, egymás tiszteletére épülő társadalmi normákat dönti romba. Ez a törvényjavaslat éppen a mentális biztonság garantálását emeli be a gyermekvédelmi szabályozásba. A javaslat szerint a gyermekeknek joga van ahhoz, hogy közterületen vagy más bárki számára szabadon hozzáférhető nyilvános térben ne legyen kitéve olyan vizuális vagy audiovizuális kommunikációnak, amely alkalmas testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének súlyosan káros befolyásolására, különösen indokolatlan félelem, szorongás vagy pszichés megterhelés kiváltásával. Gyermekvédelmi szempontból ugyanis nem kizárólag azt érdemes vizsgálni, hogy egy üzenet milyen társadalmi vagy politikai célt szolgál, hanem hogy nyilvános térben elhelyezett üzenet milyen érzelmi és pszichés hatást válthat ki. A gyermek nem lekicsinyített felnőtt, életkorából, érzelmi és kognitív fejlődéséből következően másképp értelmezheti a fenyegetést, a veszélyt és a félelemkeltő vizuális üzeneteket. A múltkori felszólalásomban is említettem, és most sem tudom nem felhozni, hogy hatalmas a szakember hiánya pszichológusok, pszichiáterek terén, akikre nagy szükség volna ilyen környezeti ártalmak mellett. A gyermekvédelmi diagnózis is rávilágít a pszichológiai és pszichiátriai ellátás drámai hiányára. A dokumentum szerint több megyében alig érhető el a gyermekpszichiáter, és a vizsgálat során jártak olyan megyében is, ahol egyetlen nyugdíj előtt álló orvos látta el ezeket a feladatokat. A pszichiátriai ellátás számos esetben érdemi terápia nélkül csupán a puszta gyógyszeres kezelésre szűkül le. A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban szintén kritikus a pszichológusok, illetve a klinikai szakpszichológusok aránya. Ahogyan egy a rendszerben küzdő szakember fogalmazott: nagyon nyomasztó látni, hogy 8 teendőt leírunk egy gyermeknél, és amikor jön vissza, látjuk, hogy ebből semmi nem valósult meg. A pszichológiai gondozás nem valósul meg, nincsenek pszichológusok. Nekünk a gyermekeinkért kell tennünk, azért kell dolgoznunk, hogy mind a jelenben, biztonságban és boldogan legyenek, mind pedig a jövő elé reményekkel telve nézzenek, itt és most. Ehhez pedig az igazmondás, az empátia és a felelősségvállalás segít minket. A felnőttség. Az olyan felnőttség, aki még mindig emlékszik arra, hogy milyen volt gyermeknek lenni. Emlékeznek a Kis Herceg című könyv elejére? Gyermekként a fős hős rajzolt egy óriás kígyót, amiben egy elefánt volt. Egy elefánt emésztett, és megkérdezte a felnőttektől, nem féltek? Mire a felnőttek azt mondták, hogy mitől? Hiszen ez egy kalap. Aztán felnőttként találkozott a Kis Herceggel, és ő egyből felismerte az óriás kígyót, és azt mondta, hogy ettől félek, rajzol inkább egy bárányt. A gyermekeink másképp látják a világot. Ami nekünk egy kalap csupán, az nekik teljesen mást jelenthet. Vigyázzunk rájuk. Ők nem lehetnek önző érdekek játékszerei. Ők melegre, ölelésre, biztonságra vágynak. A gyermekeink lelke iránti tisztelet és szeretet érdekében kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most megadom a szót Hegedűs Barbara képviselőasszonynak. 2 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház. Tehát képviselőtársaim, azt gondolom, hogy azért most már így a vitában is, hogy benne vagyunk, nagyon sajnálom azt, hogy arra viszont nem hallunk semmifajta reakciókat, ami a törvény tartalmára vonatkozna, azok a felvetésekre választ, amelyeket megfogalmaztunk, még pedig az, hogy önök engednek a gender és LMBTQ ideológiának, és innentől kezdve azok a fékek, hogy megakadályozták azt, hogy a gyermekeknél, az iskolában, a nevelésnél milyen ideológiai befolyás éri őket, ezeket a fékeket önök meg fogják szüntetni, és ami a legszörnyűbb és a legfelháborítóbb az, hogy a pedofil nyilvántartásnál a pedofilok jogai elsőbséget élveznek majd a szülők és a gyermekeik jogaival szemben. És azt gondolom, hogy ezekre kellene önöknek válaszolniuk. És képviselőtársamnak annyit azért válaszolnék, hogy valóban vannak olyan szörnyűségek, amik a világban történnek. Van, amit nem tudjuk a gyermekeinket teljes mértékben megvédeni. Nekem a gyermekeim jöttek úgy haza az iskolából, óvodából, hogy ukrán kisgyermek volt ott, aki menekült. Gyerek volt, velük tanultak együtt, velük voltak együtt. Úgy jött haza a kisgyermekem, hogy egyébként tisztában volt azzal, hogy az az ukrán menekült kisgyerek azért van ott, mert ő félelemben van, mert félelemben volt Ukrajnában, mert háborús helyzet van. És igen, beszélni kellett arról vele, hogy azért dolgozunk, hogy minél előbb az lenne, az a cél, hogy befejeződjön a háború, és hogy az a cél, hogy egyébként mi gyerekeinknek ne kelljenek ilyeneket átélnie. Ezek olyan kérdések, amikről azt gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk. De pontosan emiatt, amit a képviselő azt, hogy elmondott, hogy nem tudnak absztraktan még úgy gondolkodni a gyermekek, hanem az, amit látnak. Igen, pontosan ezért mondjuk azt, hogy vannak olyan gender ideológia, és vannak olyan aktivisták, akiknek a tevékenységét mi nem akarjuk a gyerekek, hogy a nevelési intézményekben, az oktatási intézményekben lássanak. Nem akarunk olyan képeket, mint amit nyugat-európai országoknál már láthatunk. Most arról szól az a törvényjavaslat, hogy önök ezeket a korlátokat meg fogják szüntetni. Kérjük, ezekre válaszoljanak a gyermekeink érdekében. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most Juhász Hajnalkának adom meg a szót a KDNP részéről, 2 perces időkeretben parancsoljon.
5: Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm a szót. Friss hírek, a Magyar LMBT Szövetség és tagszervezetei üdvözlik az elmúlt napok 2 fontos kormányzati kezdeményezését, az örökbefogadási diszkriminatív szabályainak tervezett megváltoztatását, valamint annak a törvényjavaslatnak a benyújtását, amely több jogszabályból is törölni a homoszexualitás és a transzneműség népszerűsítésére és megjelenítésére vonatkozó korlátozásokat. Magyar LMBT Szövetség köszöni önöknek a munkájukat. Még egy dolog, a KDNP benyújtotta a vita közben a módosító javaslatát, és még egy fontos dolog, ugye Zsigó Róbert képviselőtársam is beszélt az elmúlt időszak eredményeihez. Egy fontos adalék, hogy a kórházban hagyott csecsemők esetében azt hiszem 23-ba vagy 22-be vezettük be azt, hogy ha nem tudjuk az állampolgárságát a csecsemőnek, akkor vélelmezzük, hogy magyar állampolgár. Ez egy megdönthető vélelem, de ezzel segítjük az ő sorsuknak is a jobbra fordulását. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most Takács Árpádnak adom meg a szót a Fidesz képviseletében, normál szókérés keretében. Parancsoljon, képviselő úr.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Nem nagyon szerettem volna hozzászólni, de Diószegi Judit képviselőasszony mondani valójára néhány szót azért én is szeretnék mondani, valahogy így vagyunk mi, hogy mindig reflektálok. Egyetértünk, képviselőasszony, a biztonság a legfőbb értékünk, és ez nem csak a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságban való tagságunk is igazolja, hanem az is, hogy a biztonságot nem csak így tekintjük, hanem azt is annak tekintjük, ami a mindennapjaink. A család érték, mint biztonság, a családot annak tartottuk, a szabadságot annak tartottuk, és nyilvánvalóan azt a biztonságot, ami körülvesz bennünket. És én elhiszem azt, és talán egyet is értek vele, hogy a plakátok okoztak szorongást nem csak gyermekekben, hanem felnőttekben is, és talán máshogy kellett volna ezeket a veszélyeket nekünk bemutatni, illetve a veszélyekre felhívni a figyelmet, mert azt gondolom, hogy ha a valóságot most eltitkoljuk, az ugyanolyan bűn, mint amit önök annak láttatnak, mert ez az ország a második világháborútól, vagy 56-tól nem volt olyan veszélyben, mint ahogy most van. Mert ha körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy nemzetgazdaságok emelkednek, hanyatlanak, a világ különböző pontjain háborúk robbannak ki, és olyan háborúk, amelyek valamilyen formában bennünket is érintenek, és a gyermekeinket is érintik. És itt van mellettünk lévő országban, akikkel meg éppen packázunk éjszaka, 00:30-kor, és külügyminisztert játszva a miniszterelnök. Úgyhogy úgy gondolom, ez is a gyerekek és a családok biztonságát érinti. És hogyha önök komolyan veszik saját magukat, meg azt a küldetést, amivel a választók önöket felhatalmazzák, akkor ezt a jogszabályt, legalábbis azokat a részeit, amelyek nem szolgálják a gyerekek érdekeit, azt kidobják. Mert kétségkívül van benne olyan, amit lehet támogatni, és amit támogatnánk is. De ez a jogszabály összességében és komplexitásában értelmezve nem a gyerekek jogait védi, hanem a gyermekeket éppen hogy kiszolgáltatják. Ezekkel a jogszabály helyekkel, ezt vegyék már észre, kérem, lássák már azt, hogy a törvény nem a gyerekekről szól elsősorban, hanem a brüsszeli érdekeknek a való megfelelés szolgálja, és miközben a szülőket fosztja meg a jogaitól, a nevelés jogától, az identitás jogától, és attól, amit itt csinálnak egyébként ilyenkor, az csak kofalárma. Szóval arról szól ez a jogszabály, hogy a szülőket háttérbe szorítsák. Azzal, hogy a pedofil nyilvántartás csúnya szóval önök bezárják. Azaz nem lehet megnézni, hogy aki a környezetében van a gyereknek, az a mi a helyzet, csúnyán kifejezve, ezzel önök a pedofilok jogait védik. Én számtalan ismerősöm van itt, akinek kicsi gyereke van. És ugyanúgy, ahogy nekem is vannak gyermekeim, önöknek is azokra kellene gondolni. A második az, hogy kiszolgáltatják a gyerekeket az LMBTQ lobbinak. Amit Juhászka Anynak a képviselőtársam most felolvasott, erre vártak. Ezek a szervezetek erre vártak, és arra várnak, hogy be tudjanak menni a gerendási, a csorvási, a békéscsabai iskolákba és óvodákba, be tudjanak menni a gyermekek közé. Közlöm velük, hogy azért mi is ott leszünk, és remélem Bodóczi képviselőtársam is ott lesz velem együtt, mint hogy ott lesznek majd azok az apák, akik meg akarják védni a gyermekeiket. Mert nevethetnek ezen, képviselőasszony, de ez egy valós veszély. De ha meg nem valós veszély, önök olyan helyzetet alkotnak most a jogalkotással, hogy kockázattá válhat ezeknek a szervezeteknek a gyerekek irányába tett fellépése. Azt gondolom, komolyan kell önök magukat venni. És még egy, néhány nappal ezelőtt egy békéscsabai édesanya egy gyermekének szeretett volna rendelni egy könyvet, amelyben a 13 éves kislánya főszereplő. És hát roppant egyszerű volt, mert meg kell neki jelölni, hogy milyen témában, de a kérdés, a második az volt, hogy jelölje meg, hogy a gyermek lány, fiú vagy gender semleges. Tehát már itt tartunk ma, hogy vannak olyan honlapok, ahol ezt kell megjelölni. 2026 Magyarország, amelyben önök tevékenysége nagy mértékben benne van. És tudom, hogy lehajtják a fejüket, vagy mosolyognak rajta, de azt is tudom, hogy pontosan tudják, hogy mihez asszisztálnak. És van még egy dolog, ha már arról beszélünk, hogy a gyerekeket hogyan lehet szennyezni. Ebben a értelemben, meg lelki értelemben nincs kétségem afelől, hogy Magyar Péter miniszterelnök 700 települést járt be a nyáron, és 700 településen elmondta a Tiszapárt programját, amely a be nem váltott ígéretek programja lett végül is, és az is biztos, hogy Magyar Péter nélkül a Tiszapárt nem nyer, ezt neki köszönhetik. De a helyzet az, hogy nyáron több olyan tábor volt kisgyerekeknek. Hármat el tudok mondani, sőt nagyon sok szülő jelezte. Egy lovastábor Békéscsabán, egy sporttábor Békéscsaba és Gyula között, és Gyula után Mékedik irányában még egy tábor, ahonnan a gyermek, amikor hazament este a szülei, az akkor megkérdezte az egyik, hogy anya, ti most mik vagytok? Hazug trógerek, vagy senki házik? Mert azt mondja a gyerek, hogy a táborban pontosan ezt tanulták, hogy egymást senki házzák, trógerezik, agyhalottazzák a gyerekek. Pontosan így van, Csaba. Pontosan így van, szülők kerestek meg ezzel, és szülők jelzik ezeket a problémákat, hogy 10-12 éves gyerekek így beszélnek egymás között, így beszéltek egymás között, mert ezt látják, mert ez a minta. Sőt, mi több, a felnőttek is így beszéltek egymással, meg a gyerekekkel is, ez is Magyar Péternek köszönhető. Tehát azt kérem, hogy önök védjék meg a gyerekeket, ha meg máshogy nem, akkor legalább a tévé közvetítésre, kedves miniszter úr, tegyenek egy 16-os karikát, és akkor legalább úgy látszik, mintha megtettek volna mindent. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. A pofalárma kifejezésen feltétlenül elegáns a házfalai között. Tisztelt országgyűlés, tisztelettel kérdezem, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével 15 perces időkeretben, amennyiben igen, kérem, hogy jelezzék. Nem látok jelentkezőt. Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra, mivel senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Tisztelettel kérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra 30 perces időkeretben. Igen? Parancsoljon, miniszter úr, öné a szó.
7: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, köszönöm a szót. Hát azért van annak egy diszkrét bája, hogy minket neveznek pedofil védelmezőnek. És, ó, tényleg? Vásárhelyi Jánost ki akarta kitüntetni? Kónya Endrének kiadott kegyelmet? Kaleta Gábort kicsempészte haza? ezek mind önök voltak. De most ezt itt zárjuk is be. Ez a törvényjavaslat valóban megfelelő védelmet nyújt a gyermekek számára, a pornográfiára, a tiltott szexuális tartalmakra, a szexuális kényszerítésre, a szexuális kihasználásra, a szexuális manipulálásra vonatkozóan. Ezen kívül új rendet vezetett be közterekkel kapcsolatban. Ugye a sok uszító háborús plakátot végre nem kell a gyermekeinknek nézni. És ami még nagyon fontos, rendezni kívánja a kórházban ragadt csecsemők helyzetét is. Ez nem egy abstrakció, nem egy lufi, hanem valóban a gyermekek érdekeit tartja a középpontba, és azt védi. Aki ezt a törvényt nem szavazza meg, az nem kívánja a gyermekek érdekét védeni. Kérem a tisztelt házat, hogy szavazza meg a törvényt. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, miniszter úr! Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának a végére értünk, most a napirend utáni felszólalás következik. Napirend utáni felszólalása jelentkezett Újvári Szilvia, a Tisza képviselője, hogy tehették ezt címmel. Megadom a szót, képviselő asszony, 5 perces időkeretben.
8: Nagyon köszönöm, elnök asszony. Tisztelt ház! Azt a címet adtam, hogy tehették ezt. Hoztam egy számot, amit szeretném, ha ma mindenki megjegyezne. Ez 49.500 forint. Ennyibe került egy pohár limonádé, közpénzből. Ez nem elírás és nem is félreértés. A nyáron megszüntetett szuverenitás védelmi álhivatal egyik vezetője 49.500 forintot fizetett ki egy pohár limonádéért, hivatali VIP bankkártyáról, vagyis a mindannyiunk a magyar adófizetők pénzéből. Tisztelt képviselőtársaim! Miközben próbálják feldolgozni, hogy mi is történt, kérem, engedjék meg, hogy bemutassak néhány életet és sorsot a választókerületemből, otthonról, Pápáról és környékéről. Kispiriten jártam, amikor Vali néni elmondta, hogy mindössze 80.000 forintból kell kihúzni a hónapot. Malcargergeiben Piroska néni arról beszélt nekem, hogy csak egy szobában fűthet, mert nem futja fára. Pápán pedig Gabi néninek vittem adományt, akinek a gyógyszer és a rezsi után mindössze 20.000 forint marad a hónap végére. Szégyelte az adományt. Remegtek a kezei, amikor átadtam neki. Nem kellett volna, hogy remegjen, nem neki kellett volna szégyelnie magát. Amikor először megláttam a közel 50.000-es limonádézás hírét, dühösen kérdeztem magamban, hogyan fordulhat ez elő? Hogy tehette meg a Fidesz, hogy miközben a legkisebb öregségi nyugdíja 16 év alatt 28.500 forinton tartotta, a propagandistái közel 50.000 forint szürcsölték a limonádét. Tisztelt fideszes képviselőtársaim! Különösen a körzetemből származó Takács Péter, aki most nincs itt, kénytelen vagyok megkérdezni önöktől, hogy engedhették meg ezt? Miért nem tettek semmit, amikor látták, hogy a választóik 20.000 forintból tengődnek a hónap végén, miközben odafent, Budán, a gyűlölet hivatalában ilyen harácsolás folyik? Mi a lelkiismeret ára, hogy egy ilyen felháborító helyzetben egy fideszes képviselő csendben marad? Jártak önök valaha Kispiriten, Marcell-Gergelyben, Kemenes-Hőgyészen? Beszélgettek önök a hétköznapi magyar emberekkel? Az önök a Fidesz szolgálatában álló szuverenitásvédelmi álhivatalról eddig is azt hittük csupán gyűlöletet szított. Közben pedig, mint kiderült, ez az úgynevezett intézmény úgy bánt a közös pénzünkkel, mintha a sajátja volna. Vígan vacsorázgattak, kirándulgattak, és itták a közel 50.000-es limonádét. Tisztelt Országgyűlés, ilyen volt a régi rendszer. A féktelen pazarlás és önzés legrosszabb elegye. És ez az az út, amin mi soha, de soha nem fogunk járni. Ezt a rendszert mi felszámoljuk. Harácsolás helyett mi segítünk a rászoruló honfitársainkon. A magyar emberek ugyanis erre adtak nekünk felhatalmazást. Ezért is dolgozunk azon, hogy a legkisebb örökségi nyugdíj 28.500 forintról 120.000 forintra emelkedjen. Ezért is tudtuk támogatni 400.000 család iskolakezdését, és ezért is csökkentjük a tűzifával fűtők terheit. Két Magyarország, két rendszer. A régi, amelyik el akar tiposni, és az új, amely kezet nyújt. A régi, amelyik a közös kasszát rabolta, és az új, amely felelősen gazdálkodik a rábízott pénzekkel. A régi, amelyiknek csak önmaga fontos, és az új, ahol mindenki számít. Ennyi a különbség a két rendszer között, és azt gondolom, ez el is mond mindent. Kedves Vali néni, Piroska néni, Gabi néni, mi azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, mi valóban az embereket képviseljük. Azt is, aki nem minket választott, és azt is, aki most sem szavazna ránk. Mert őket is támogatni fogjuk, és őket is meg fogjuk védeni. Mert mi első körben emberek vagyunk, nem politikusok. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm. Képviselő asszony, most kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki szólni 5 perces időkeretben? Nem látok erre jelentkezést. Tisztelt Országgyűlés, megköszönöm a munkájukat. Az Országgyűlés jövő héten hétfőn 13 órakor folytatja az ülést. Az ülésnapot bezárom. Köszönöm az együttműködésüket.